Hendel zeneműve hangzott el a Nagy Sándor ünnepe, előadták énekes szólisták, valamint az ír barokk kórus és zenekar vezényelt Peter Villan. A Covent Gardenben lehetett annak idején hallani először ezt a művet, és a beszámoló szerint óriási siker volt, legalább 1300-an jelen voltak. Most a messiás részlete szól.

Az Alleluja, a messiás részlete hangzott el az ír barokk együttes előadásában Peter Villen vezényletével. A kutatók nagy része és talán a világ minden közönség a messiás tartja Händel főművének, oratóriumai koronájának. Maradunk Händelnél, egy kis kamarazene szól a kellemes üde ligetekben.

Handel zeneművét Ellen Plouf, Louis Pellerin és Dom André Laberge adta elő. Kellemes üdeligetekben ez volt a címe a zenének. A liget a nyugalom, a természet szépsége és a szerelmi idill hagyományos költői helyszíne. Most Handeltől a B-dur trió szonátát hallgatjuk meg.

Hendő Bédül trió szonátáját a Muzikálta Ripa együttes adta elő. Hendőről tudjuk, hogy hedonista volt, mérhetetlenül mohó. Egyébként azt mondják, hogy ez egy ismeretlen betegségnek tudható be, ez volt akkor a kényszerevés, ami pedig lelki eredetű. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Adolf Fredrik Lindblad C-durvonós négyese következik. Ez a svéd szerző a romantika korában élt és alkotott, leginkább a dalait szerették, ebből több mint 200-at írt. Mendelssohn köztiszteletben álló barátja volt, az apját egyébként nem ismerte, 1801-ben született, és édesanyja valamint a nevelő apja oktatta. Nagyon ügyesen zongorázott, furuján is játszott, 15 évesen egy fuvola verseny komponálásáért kapott egy díjat. Aztán egy hajózási irodába küldte a nevelőapja dolgozni Hamburgba. Lindblad kvartettjét az Yggdrasil vonos négyes játssza.

Adolf Fredrik Lindblad C-dur kvartettjét az Yggdrasil vonós négyes játszotta. A komponista beiratkozott az Uppsalai Egyetem iskolájába, aztán egy évig Berlinben tanult, Friedrich Zelter irányítása alatt ott ismerkedett meg a 17 éves Mendelssohnnal. Ludwig Schunke G-moll nagyszonátája szól.

Ludwig Schunke opusz 3-as G-moll szonátáját hallottuk Sylviane Döfern előadásában. Ezt a művet egyébként a szerző Robert Schumannnak ajánlotta. Párizsban tanult, olyan emberekkel ápolt barátságot, mint Berlioz vagy Thalberg. Egyik darabját Chopinnek ajánlotta. Most Pierre-Max Dubois kvartettje következik.

Pierre Max Dubois kvartettjét, a Litván Fuola négyes adta elő. Négy litván művész hallottunk, nem kísérlem meg a nevük elmondását, mert akkor a műsor végéig itt ülnénk. Felsülésemet pedig egy gyászindulóval koronázzuk meg. Richard Wagner az Istenek alkonya című operájában található ez a gyászinduló az opera harmadik felvonásában.

Richard Wagner az Istenek alkonya című operájának gyászindulóját a Zágrábi Filharmonikus Zenekar adta elő. Az első bajrajti ünnepi játékok óriási deficittel zárultak, Wagner pénzügyei szokás szerint romokban hevertek, és ezen a király pénztára tudott csak segíteni. Bach motettája következik, Komm Jézu, komm!

Jöjj Jézus, jöjj! Jan Sebastian Bach 229-es jegyzékszámú motettája hangzott el a Dán Rádió énekkarának előadásában. Ennél a műnél nem vetődött fel az autentikusság kérdése. Ez más motettáknál előfordult. Most Grieg darabja szól a Trollthagen-i Nász.

Trollhaugeni Nász, Grieg lírikus darabját a Vulcis Suaves Café Baum szólaltatta meg. Mellesleg a zeneszerző Trollhaugenben telepedett le, ott építette fel házát, és ott élt élete utolsó évig. Ludwig Grossmann a Vajda szelleme című operájából következik a Csárdás.

Egy lengyel szerző, Ludwig Grossmann zenéjét hallottuk, aki 1875-ben komponálta meg a Vajda szelleme című operáját. A csárdást belőle a lengyel rádiózenekar adta elő. Grossmann egyébként alapított Varsóban egy zeneboltházat is. Ennek 22 tánca következik, a Paván és Forlán.

Ernest Chausson két táncát Bento Kellunden játszotta. Kedves hallgatóink, befejező zenénk ma Francesco Durante Ádúr koncertója lesz, amit a Kölni Kamerát a tagjai játszanak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Bozai László és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Remélem, szépen.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Észak-keleten még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Vladimir Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció, szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik. Valamint programot indítanának a környék őshonos élővilágának helyreállítására. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyi színen hagyják, mert komposztálódva megtartják a vizet a talajban. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Minden negyedik hajléktalan 60 év feletti, és minden tizedik túllépte a 70. életévét. Végül az időjárásról. Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Fiatal Művészek Pódiuma adásában Petrus Bölöni Áron gordonkázik és Taraszova Brigitta zongorázik. Műsoruk a legszebb gordonka műveket fogja csokorba, a késő romantikus lírától a 20. századi orosz monumentalista művekig, bemutatva a hangszer ezer arcát, egészen a virtuóz tüzes népi ritmusokig. A március 5-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból. Ma 16 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban. A fiatal művészek után Wolf Péter szerzői estjét hallgathatják meg. Az Erkel Ferenc és Artisius díjas magyar zeneszerző részleteket játszik Invenciók fiatal zongoristáknak című gyűjteményéből. Majd csellóra és zongorára írt kamaradarabjait adja elő Faludi Judit közreműködésével. Végül vokális művek következnek, amelyeket Szenthelyi Krisztián énekel. Wolf Péter művei. Ma 17 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban.
4: A világhírű zeneszerző, Kurtág György ünnepi évadjának utóhangja. Egy megismételhetetlen hangverseny a Zeneakadémiáról. A Mester második operájának nemzetközi bemutatója. Az est szopránja Mária Huszman, vezénnyel Keller András. Koncertó Budapest, Kurtág 100. Kihagyhatatlan kulturális élmény. Vasárnap este 19 óra 45 perctől. Élőben a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
5: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. 2026. október 10-e van, szombat, az év 283. napja. Hogy telik az idő? Mindjárt vége az évnek. Mai lemez újdonságaink között a MÁV csellisták Dreaming, vagyis Álmodozás című albumáról Golterman két darabját, a Szerenádot és a Románcot fogjuk meghallgatni. Folytatjuk Kovács Gergely Prelüdök és képek című Rachmaninov-Muszorszkij lemezének bemutatását is, amelyről két prelüdöt választottunk Rachmaninov Opus 32-es sorozatából. Aztán van egy új lemezünk is, Gyenge Tibor hegedű művész és Michael Söch zongora művész Mozart albuma, amelyről a G-dur és az E-moll szonáta szólal meg ma. Mai zeneszerzőnünk Mel Bonis, akitől egy Ave Mariát fogunk hallani. 55. születésnapján pedig Jevgenyi Kiszint köszöntjük. De emlékezünk Farkas Ferencre és Joan Sutherlandre, valamint Giuseppe Verdi születésének évfordulójára is. Először azonban folytatjuk Karinti Frigyes Az emberke tragédiája című madács paródiáját. A múlt vasárnapi prágai színben Ádám Kepler volt. Most a tudós álmában a francia forradalomba kerülünk, ahol Dantonként jelenik meg. A 9. párizsi szín következik. Játsszunk fej vagy írást mostan, mondta Ádám a magosban, hogyha írás, semmi sírás, minden napra egy tojás. Hogyha fej lesz, de sok hely lesz, minden bögre csupa tej lesz. Megisszuk a tejecskét, lecsapjuk a fejecskét. Utolsó pár legelőre, kimegyünk a legelőre, miénk a föld, rontom, bontom, az én nevem kukorica, kukorica, kukorica Danton. Utcu bizony megérett a megy, Danton bácsi ki a rétre megy. Kint a réten fűbe harap, hiányzik belőle egy darab. Égszakadás, földindulás, könyökömön egy kuppanás, gyerünk vissza pajtás. Karinti Frigyes Az emberke tragédiája című paródiájának 9. színét hallották. Az első zenénk pedig Johannes Brahms Variációk egy Haydn témára című műve. A New York-i filharmonikusokat Kurt Masur vezényli.

Johannes Brahms Változatok egy Haydn témára című művét hallották, opusz 56a. Az eredetileg két zongorára komponált mű zenekari változatát a New Yorki filharmonikusok előadásában hallottuk, Kurt Mazur vezényletével. Új Mozart lemezt veszünk elő, Gyenge Tibor és Mihály Söch az MDG kiadónál megjelent albumára négy hegedű zongora szonátát és egy variációs sorozatot választott. Ma két 1778-ban keletkezett művet hallunk. Előbb a G-dur, majd később az E-moll szonátát. Mindkettő ahhoz az utazáshoz kapcsolódik, amelyen Mozart Mannheimben és Párizsban próbált szerencsét, állást és új megrendeléseket keresve. A G-dur szonáta Mannheimben született és két tételből áll. Már az első ütemekben hallható, milyen fontos szerepet szán Mozart a hegedűnek. Ő vezeti be a nyitó dallamot, amelyből a két hangszer élénk párbeszéde bontakozik ki. Gyenge Tibor hegedül tehát, Mihály Söch pedig zongorázik.

Wolfgang Amadeus Mozart 301-es köhőszámú G-dur hegedű zongora szonátája hangzott el Gyenge Tibor és Michael Söch előadásában. Tommaso Albinoni opusz 9 numero 5-ös C-dur obolversenye következik. Frank de Bruyne játssza az obolszólót, a londoni régizene akadémiáját Christopher Hagwood vezényli.

Tommaso Albinoni Opus 9 numero 5-ös C-dur obol versenye hangzott el. A szólót Frank de Bruin játszotta, a londoni Academy of Ancient Music együttesét Christopher Hagwood dirigálta. Folytatjuk Kovács Gergely Prelüdök és képek című Rachmaninov-Buszorszky albumának bemutatását. A múlt vasárnap az Opus 23-as sorozatból hallottunk két darabot, ma az Opus 32-esből választunk kettőt. Ezt a 13 prelüdöt Rachmaninov 1910-ben komponálta. Velük vált teljessé az a 24 darabból álló együttes, amely a dur és moll hangnemek mindegyikét bejárja. A most következő h-moll prelüd lassú, súlyos léptékű zene. Ringatózó ritmus a rokonságban áll a Sicilianóval, de ebből a visszafogott mozgásból hatalmas erejű középső szakasz bontakozik ki. Kovács Gergely zongorázik.

Szergej Rachmaninov opusz 32 numero 10-es H-moll prelüdjét Kovács Gergely adta elő. Bartók Béla, magyar képek. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

A Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok előadásában csendült fel Bartók Béla Magyar Képek című szvitje. Joseph Bologne Saint-Georges lovagja, 18. századi francia, afrikai felmenőkkel bíró zeneszerző volt. C-dur hegedű versenye következik, opusz 5, numero 1. A szólót Renaud Capuçon játsza, a lozánni kamara zenekart a szólista vezényli.

Saint-Georges lovagjának, Joseph Bolognynak az Opus 5 numero 1-es C-dur hegedű versenye hangzott el. Renaud Capuçon játszotta a szólót, és ő vezényelte a lozanni kamarazenekart. Mai zeneszerzőnünk Mel Bonis, eredeti nevén Melanie Bonis. Az 1858-ban született francia komponista tehetségére César Franck is felfigyelt, és segítette tanulmányait. A párizsi konzervatoárban Debussy és Gabriel Pierny kortársaként tanult. A rövidített Mel nevet azért választotta műveihez, hogy az olvasó ne következtethessen rögtön arra, hogy nő a zeneszerző. Pályáját családi elvárások és hosszabb megszakítások nehezítették, mégis jelentős, sokféle műfajt felölelő életművet hagyott hátra. Vallásos meggyőződése zenéjében is fontos szerepet kapott. Most az Opus 68-as Ave Mariáját halljuk, amely 1905-ben jelent meg nyomtatásban. A darab mezzoszoprára vagy baritonra és orgonára készült. Ajánlása kisfiának, Eduardnak szól, így a jól ismert latin imádsághoz személyes, családi vonatkozás is társul. Ezen a felvételen az énekszólamot Csordás Klára szólaltatja meg, orgonán közreműködik Fassang László.

Csordás Klára és Vassang László előadásában hangzott el Mel Bonis opusz 68-as Ave Mariája. A MÁV csellisták Dreaming, Álmodozás című albumáról ma Georg Golterman két darabját mutatjuk be. A 19. századi német muzsikus maga is cselló művész volt, és jól ismerte hangszerének éneklő lehetőségeit. Most a szerenát következik, később pedig a románcot is meghallgatjuk majd. A két mű közös opusszáma 119.

Georg Goltermann opus 119-es két darabja közül a Szerenádot hallgattuk meg a MÁV csellisták előadásában. Ma ünnepli 55. születésnapját Jevgenyij Kiszin. Frédéric Chopin Berceuse című darabjával, azaz bölcső dalával köszöntjük őt, és két további műsorunkra is felhívom a figyelmüket. A csütörtöki hangverseny különlegességekben egy magyarországi koncertjét hallhatták, az adás a Média Klikken újra meghallgatható. Holnap pedig a zenei találkozások főszereplője lesz Jevgenyij Kiszin. Most Chopin finoman díszített dallamát, a Berceust halljuk tehát előadásában.

0: Frédéric Chopin opusz 57-es bölcső dala hangzott el, Jevgenyi Kiszin zongorázott.
1: Műsorajánló. A fiatal művészek után Wolf Péter szerzői estét hallgathatják meg. Az Erkel Ferenc és Artisius díjas magyar zeneszerző részleteket játszik Invenciók fiatal zongoristáknak című gyűjteményéből. Majd csellóra és zongorára írt kamaradarabjait adja elő Faludi Judit közreműködésével. Végül vokális művek következnek, amelyeket Szenthelyi Krisztián énekel. Wolf Péter művei. Ma 17 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este az Árodvonos négyes játszik. A francia muzsikusokból álló együttes 10 éve megnyerte az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetségének legnagyobb presztízsű nemzetközi versenyét. Azóta szárnyalnak szerte a világban. Áprilisi felvétel a londoni Wigmore Hallból, ma 21 óra 22 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balogh Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, vasárnap 20 óra 42 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Johann Sebastian Bach H-moll szvitje következik, BWV száma 1067. Diana Baroni játssza a fuvola szólót, a Café Zimmermann együttesét Pablo Valetti vezényli.

Diana Baroni Fuvola művész, valamint a Pablo Valetti vezette Café Zimmermann előadásában hallottuk Johann Sebastian Bach Hámol szvittjét. Visszatérünk Gyenge Tibor és Michael Schöch Mozart lemezéhez. A korábban hallott G-dur szonáta után most az E-moll következik, a 304-es köhögjegyzékszámú mű. Mozart hegedű zongora szonátái között ez az egyetlen moll hangnemű darab. 1778-ban Mannheim és Párizs között született. A kompozíciót Mannheimben kezdte el és Párizsban fejezte be. Egyes feltételezések szerint a darab keletkezése édesanyja halálához is köthető.

Wolfgang Amadeus Mozart 304-es jegyzékszámú émol szonátáját Gyenge Tibor játszotta hegedűn, Mihály Söch zongorán. 26 éve, 2000. október 10-én hunyt el Farkas Ferenc. Egy kései 1994-ben komponált művével emlékezünk rá. Az Ária és Magyaros Rondó két szóló hegedűre is vonós zenekarra készült. A szerző egy ismeretlen alkotótól származó 18. századi dallamból indult ki, és ehhez illően klasszikus stílusban formálta meg a darabot. Az éneklő áriát a táncosabb rondó követi. A két hegedű szólamot Stuller Gyula és Rolla János játssza a Liszt-Ferenc Kamarazenekar közreműködésével.

Farkas Ferenc Ária Erondoál Lungeréze, Ária és Magyaros Rondó című műve hangzott el két hegedűre és vonós zenekarra. Stuller Gyula és Rolla János hegedült a Liszt Ferenc Kamara zenekar közreműködésével. Farkas Ferenc halálának évfordulója kapcsán forgattuk le ezt a művet. A most következő zenemű kapcsán is két évfordulóra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Giuseppe Verdi 1813. október 10-én született, Joan Sutherland pedig 2010-ben ezen a napon hunyt el. A Verdi Otellójának első felvonását záró szerelmi kettőst halljuk. A vihar és a felvonás zajos eseményei után Otello és Desdemona kettesben marad. Felidézik, hogyan találtak egymásra, a férfi kalandos történeteit, valamint a nő együttérzését, amelyből a szerelem született. A jelenetben még a meghittség és a bizalom hangja uralkodik. Desdemona szólamát Joan Sutherland Otellóét Luciano Pavarotti énekli, a New York City Opera zenekarát Richard Boning vezényli.

Giuseppe Verdi Otellójának első felvonásából hangzott el a szerelmi kettős Gianella Notte Densa, már a sűrű éjben. Joan Sutherland és Luciano Pavarotti énekelt, a New York City Opera zenekarát Richard Bonning dirigálta. Ismét a MÁV csellisták Dreaming című albumáról választunk zenét, a korábban hallott Golterman szerenád pár darabja, a románc következik. A cím a hangszeres zenében rendszerint éneklő, dalszerű darabot jelöl. Golterman cselló szólamai különösen közel állnak ehhez a karakterhez, a vezető dallam úgy bontakozhat ki, mintha szavak nélküli éneket hallanánk.

Georg Olterman opusz 119-es két darabja közül a románc hangzott el a MÁV csellisták új lemezéről. Georg Olterman után Goldmark Károly következik, opusz 49-es Itáliában című nyitányát a Bambergi Szimfonikus Zenekar adja elő Fabrice Bolon vezényletével.

Goldmar Károly Opus 49-es Itáliában című műve hangzott el, a bambergi szimfonikusok élén Fabrice Bolon állt. Lemez újdonságaink közül ma utoljára Kovács Gergely Prelüdök és képek című albumát vesszük elő, Rachmaninov bémol prelüdjét halljuk, az Opus 32-es sorozat második darabját. A korábban megszólalt hámol prelüddel a ringatózó, szicíliánós ritmus is összeköti, de itt azért másképpen alakul a zene mozgása.

Sergej Rachmaninov opusz 32 numero 2-es B-moll prelüdjét Kovács Gergely zongorázta. Félix Mendelssohn Bartholdy igen fiatalon, 13 éves korában írta D-moll hegedű versenyét, amely annyira azért nem népszerű, mint az E-moll darab, de egyre gyakrabban adják elő, és egyre több lemezfelvétel születik ebből a fiatalkori kompozícióból is. Most Dmitrij Szitkovecki játssza a hegedű szólót, az új európai vonós zenekart pedig a szólista vezényli.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy d-moll hegedű versenye hangzott el. Dmitrij Szitkovecki játszotta a szólót és vezényelte az új európai vonós zenekart. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További nagyszerű zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Igor Stravinsky levele Rácz Aladárnak. Kedves Rácz úr, ígéretemhez híven íme a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves Rácz úr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky.

0: Műsorajánló. Ma este az Árodvonos négyes játszik. A francia muzsikusokból álló együttes 10 éve megnyerte az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetségének legnagyobb presztízsű nemzetközi versenyét. Azóta szárnyalnak szerte a világban. Áprilisi felvétel a londoni Wigmore Hallból, ma 21 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
2: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
3: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Zsari Bence nevében és a mikrofonnál Kecskés Barbara. Magyarok nagyasszonya ünnepét október 8-án tartja a Magyar Katolikus Egyház, Szűz Máriát Magyarország fővédő szentjeként, latinul Patrona Hungariéként tiszteli. Az ünnep alapja az a hagyomány, amely szerint Szent István király halála előtt 1038-ban Mária oltalmába ajánlotta országát. Ehhez kapcsolódik Magyarország Regnum Marianum, vagyis Mária országa elnevezése is. Önálló ünnepét 13. Leó pápa engedélyezte 1896-ban a millennium alkalmából Vaszari Kolozs bíboros kérésére. Kezdetben október 2. vasárnapján ülték meg, később került október 8-ára. A magyar népi kultúrában azonban sokkal régebbre tekint vissza a Mária tisztelet hagyománya. Sőt, ez az egyik legfontosabb pont, ahol összefonódik a népdalok világa és az egyházi zene. Mai műsorunk első részében olyan népdalok szólnak, amelyek egyúttal Mária imádságok is. Az ilyen népdalokból több adásra valót lehetne találni. Ma a palócföldi énekek közül válogatunk, ahol magyarok nagyasszonya ünnepéhez búcsújárás is kapcsolódik. Következzék 4 palócföldi Mária ének. Mackó Mária énekel.

Négy palócföldi Mária éneket hallottunk, Mackó Mária énekelt. A magyarok Mária tiszteletéhez kapcsolódik egy kiemelt Mária ének is, a Boldogasszony anyánk. A himnusz megszületéséig hagyományosan ezt énekelték nemzeti imádságként, és a katolikus egyházban ma is rendszeresen éneklik a himnusszal és a szózattal együtt. Bárdos Lajos Boldogasszony című kórusműve Makón született. Az egyre folytogatóbb hangulatú, egyre reménytelenebb háborús esztendőben, 1944. februárjában. A különösen súlyosan hangzó, a nemzetért és a békért könyörgő kompozíciót a szerző Szegi Endrének és Szegedi énekeseinek ajánlotta. A mű különlegessége két zenei réteg összekapcsolása. A női vagy gyermekhangok három szólamú kánonban éneklik Bárdos saját szövegű Mária fohászát, amelyhez a férfi kar hangjain a Boldogasszony anyánk népének lassan, méltóság teljesen haladó dallamával csatlakozik. A mozgalmas kánonszólamok és a régiének találkozása egyre erőteljesebb közös könyörgéssé növekszik. A művet most a Szent István Bazilika énekkara előadásában halljuk, Fehér László vezényel.

Bárdos Lajos Boldogasszony című kórusműve szólt, a Szent István Bazilika énekkara énekelt, Fehér László vezényelt. Zárásként egy nagyobb szabású zenekaros mű következik. Tóth Péter, Hymnus de Magna Hungariae Regina, azaz Hymnus Magyarország nagy királynőjéhez. A művet az ELTE vonó zenekara és Bartók Béla kórusának vezetője, Baross Gábor rendelte 2007-ben. A megzenésített latin Mária himnuszt Pázmány Péternek tulajdonítják, de az újabb kutatások már középkori forrásokban is megtalálták. A 13 verszakból álló latin költeményben a képek jelentős része az énekek éneke Máriára alkalmazott jelképeit idézi. Ilyen a felszálló füstoszlop, az elefántcsontorony, a lilium és a királyi menyasszony képe. A teljes szöveg Babits Mihály műfordításában is elérhető, Pázmány Péter éneke Magyarország védasszonyáról címmel. Felvételünkön az ős bemutató együtteseit halljuk, az ELTE Bartók Béla énekkarát és egyetemi koncertzenekarát Baross Gábor vezényli.

0: Hymnus de Magna Hungariae Regina, Hymnus Magyarország nagy királynőjéhez. Tóth Péter művét az Elte Bartók Béla énekkarának és egyetemi koncertzenekarának előadásában hallhattuk, Baross Gábor vezényelt. Kedves hallgatóink, mai egyházzenei műsorunkban a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódó zenéket hallhattak. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: 100 éve mutatták be a Hár Jánost, Kodály Zoltán daljátékának új verzióját Béres Attila, a Miskolci Színház igazgatója rendezi az Operaházban.
1: Megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet.
0: Bereményi Géza önéletrajzi regényéből rendezett előadást Budaörsön Máté Gábor.
2: Műfajilag meg lehet határozni, mert maga Bereményi határozta meg. Tehát amikor ő elolvasta ezt az adaptációt, akkor azt mondta, hogy ez egy dokumentumjáték, mert itt minden szó igaz. Tehát a műfaja kénytelen, kelletlen dokumentumjáték. Természetesen nyilván az én látásmódom erre rákerül.
0: Izlandi buszos társas operát mutatott be az Örkény Színház Polgár Csaba rendezésében.
3: Ez azért alapvetően egy prózai mű, amiben a szereplők csoportos megszólalása adja a zeneiséget. Ez van kiegészítve még különböző dalokkal. Világába és gondolatiságába azt hiszem ez is egy ilyen nagyon szabad asszociációs tér.
0: A Súgoljuk mai adásában beszélgetést hallhatnak még a világhírű ír szerzővel, Colm Tobinnal, aki a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége volt, és Ráckevei Anna színésznővel, aki Rakovszky Zsuzsa íróval együtt idén Szabó Magda díjat kapott. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsalt. Az ősbemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra az Operaházban Kodály Zoltán Hár János című daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli, az előadás prózai szerepeiben pedig többek között Csonka András és Rusznák András is közreműködik. Az egyik próba előtt beszélgettem a rendezővel, Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával. Ez az első operaházi rendezése, de operát már rendezett korábban is, Szegeden is, sőt San Franciscóban is, tehát a műfajjal már találkozott, bár igazából ez egy nem egy klasszikus opera, hiszen daljáték a műfaja.
1: Az biztos, hogy nem klasszikus opera, és az is biztos, hogy nehéz behatárolni műfajilag, hogy ez fantasztikus népdalokból inspirálódó dalokkal teli próza, vagy abszurd prózával teli operai szándék. Ezt nehéz eldönteni, de talán nem is kell eldönteni, mert hogy ez a Hári János, és szerintem a műfaj meghatározása is olyan Hári Jánosos. Szerintem Kodály, akinek csodálatos humora lehetett, én nem ismertem, de abból, hogy ezt a darabot ő hogy álmodta meg, és hogy kereste a műfaji behatárolását, és hogy kereste azt, hogy ez hol helyezkedik el a magyar zene történetben ez a darab, az is egy klasszikus Hári János történet.
2: A Hári Jánosra azért már találkozott 12 évvel ezelőtt a szegedi szabadtéri játékokon. Akkor kicsit ilyen kártya motívumokra épült. Most, ha jól láttam, még a főpróbák előtt beszélgetünk, kicsit a sakk motívumra épít majd.
1: Igazából az én elképzelésemben ez a történet egy nagyon mai állomáson játszódik. Az állomás az a tér, ahova nem megyünk. Ahova azért megyünk, hogy elmenjünk, vagy azért jövünk, hogy elmenjünk. Nem egy állandó. És ebben a nem állandó térben, ami folyamatos mozgásban van, van egy ember, aki állandó, aki mesél. Aki a saját történeteit meséli, miközben sakkozik. És ezek a sakkfigurák elevenednek meg a történeteivel együtt, és valahogy az asztalon lévő dolgok nőnek óriásra, és keletkezik belőle mese. Ezért sakkfigurák, igen, valóban. Illetve azért, mert szerettem volna, és ezt majd a nézők megnézik, egy különleges csatát arra a négy kis zenére, amit a Kodály írt a franciákkal, hogy ez hogy néz ki ma szerintem ez a csata Hári és sok-sok francia katona között. Ezért is van sakk, de a sakk amúgy a történelmet is jelenti, és legfőképpen a sakk a gyalogharcát jelenti a futóval, a királlyal, a királynővel, a bástyával, a lóval és a többi gyaloggal. És valahol ez a darab erről szól. Hári egy gyalog, aki mattot ad egyszer a királynőnek, aztán mattot ad a királynak, aztán leveszi az összes bábut a saktábláról, és teszi mindezt úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy nem mond igazat, de nem az számít, hogy igazat mond-e vagy sem. Ebben a történetben az, hogy Harry mit túlóz, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ő képzeletében ő ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat legyőzte.
4: Abban a 12 évvel ezelőtti előadásban a humor nagyon-nagyon markásan megjelent, kicsit bele is nyúltak a darabba. Most is számíthatunk ilyenre, vagy most az eredeti Harry?
1: Ez tulajdonképpen az eredeti Harry. Persze olyan mondatokat ki kellett idézőjelbe egyenesíteni, amit senki nem értene meg ma már a nézők közül, de nem, ez az eredeti dramaturgia. A 12 évvel ezelőtti Harrynak ugye volt egy különlegessége, hogy a Gerard Depardieu játszott a Napóleont.
4: Bodrogi Gyulától Gál Völgyi János.
1: Mindenkiben, igen. Voltatnak. És hát ehhez egy kicsit alkalmazkodnia kellett a szövegnek. De ha az ember elolvas pontosan az elmúlt 100 évben írottakat a Harry János librettóról, vagy maga Kodály hogy változtatta a Harryt különböző korokban, akkor az, hogy az ember picit változtat a történeten, nem a történet alapján, hanem belecsempész humort, belecsempész egy pici aktualitást, vagy jobban rávezeti a nézőt, hogy ez akkor azt jelentette, ami ma ezt jelenti, azzal szerintem csak közelebb hozza a művet a mai nézőhöz, és érthetőbbé és szerethetőbbé tesz. A mostani Harry, azt bátran kijelentem, hogy egy abszolút klasszikus librettón és zenedramaturgiában pedig ez azt hiszem a legtökéletesebb Harry János, amit valaha játszottak. Azt hiszem a legtöbb dalt ebben a Harry Jánosban fogják eljátszani. Ha jól értettem Halász Péter karmestert.
4: A 12 évvel ezelőtti előadásban az Opera Színház művészeivel dolgozott főként együtt, hiszen ott volt főrendező. Most találkozik talán először az Opera Ház opera énekeseivel. Sándor Csaba és Balga Gabriella a két főszereplő színészileg.
1: Elképesztő jó színészek. Ezt most viccen kívül mondom, elképesztő jó színészek. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy döbbenet, de közben meg ezt én tudtam, hogy ez így van. Tehát aki ének nyelven így tud fogalmazni színpadon, az csak rá kell venni, hogy a próza is ugyanaz. Úgyhogy nincs nagy különbség. Tehát én nagyon bízom abban, hogy prózailag ez egy abszolút érvényes előadás lesz, zeneileg meg rendkívül ebbe biztos vagyok.
4: Ugye ez különlegessége a darabnak, hogy énekesek és prózai színészek is vannak benne. Ott is például olyan színészekkel dolgozik együtt, akikkel Miskolcon gondolom jól ismerjük.
1: Hát kellett nekem egy kis támasz ebben a fura helyzetben, ezért természetesen vannak benne olyan színészek, akikkel én sokat dolgoztam, Rusznák Andris, Szőcs Artur, de akár Csémi Balázs, vagy a Szemenyei Jani, ők pedig nagyon-nagyon alázattal dolgoznak alá annak, hogy majd megszólaljon a zene. Ők nagyon sokat segítettek most nekem.
4: És aztán van egy Kakukk Tojás, Csonka András. Azt hiszem, hogy ő most lép először az Operaház színpadára.
1: Hát, ha az ember sokat gondolkodik, hogy ki lehet Ferenc császár, akkor minden út a Csonka Andráshoz vezet. Tehát azt gondolom, hogy Ferenc császárt valahogy értelmezni kell ebben a darabban. Mégiscsak ő a hatalom. Csak egy olyan hatalom, amit hogyha Harry közelről megnéz, akkor rájön, hogy ez a papírmasé figurától féltünk. Szóval ez folyamatosan megtörténik a darabban, hogyha közel kerül Harry a történetei révén a hatalomhoz, akkor rájön, hogy mi ettől félünk. Ugyanez mondjuk a Lucifer. Széttépett 500 embert. Veszélyben a palota. Harry találkozik vele közelről. Hát ez egy csikó. Ettől félünk. Az egész darabban ez működik. Az egész darab szerintem az alapgondolata az, hogy ami az első dalban benne van, hogy inkább nézem az Abonyi 2-t, mint Majlandban azt a 32-t. Tehát a Harry döntései mögött ez a motivum van, és az én döntéseim mögött is ott van. Szóval azért ebben találkoztunk Harryval, meg hát azért Harry olyan, mint egy színházrendező. Jókat mesél. Olyan arisztotelészi poétika értelemben mesél jókat. Na, ezt például most találtam ki, szerintem ez egy érvényes gondolat, hogy Harry úgy mesél, hogy Arisztotelész a poétikával leírta.
4: Egy opera előadás sikere mindig azon is múlik, hogy hogy tud együtt dolgozni a karmesterrel a rendező. Úgy hallottam Halász Pétertől, hogy most nagyon harmonikus az együtt dolgozni.
1: De én most ismertem meg a Péter, Márta Péter egy fantasztikus, nyitott ember, vevő volt a néhol extrém humoromra, és akkor, amikor olyant próbáltunk, amit éreztem, hogy zeneileg ez most nem jó, akkor végtelen egyszerű egyenességgel mondta, hogy ez nem jó, és ez egy nagyon jó munkakapcsolat lett. Én nagyon hallgatok rá, ezt most őszintén mondom, ő engem nagyon meggyőzött. Szóval elképesztő, hogy mit tud ez az ember erről a zenéről, sokat tudok tőle tanulni.
4: Azt hiszem, hogy a mai fiatalokat kicsit már nehéz bevonzani az operába. Cél ez is ezzel az előadással, hogy olyan hárit rendezzünk, amit megnéz egy 10-20 éves, és aki ugye ezeket a népdalokat azért ismeri, vagy az intermezzót, tehát ebben sok úgymond sláger van.
1: Hát ha nem, akkor táncolt rá a szalagavatója. Nyilván megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet. Nem azt mondom, hogy TikTokkul meséltük el a Hári Jánost, nem, de utalás rendszerén azt gondolom, hogy közelebb van a Monty Python gondolatához, és én tudomásom szerint a mai fiatalok nagy rajongói a Monty Pythonnak.
4: Reméljük akkor a Hárinak is azok lesznek.
1: Én ebben biztos vagyok.
0: Béres Attila rendezőt hallották. A jubileumi Hári sorozat október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az Operaházban. A jövő pénteki főpróbát pedig középiskolás diákok is megtekinthetik. A Hári János új előadásáról részletesen is beszámolunk a jövő heti Összhang című műsoromban, szerdán 19 órakor, illetve csütörtökön délelőtt 11:30-kor itt a Bartók Rádióban. Az összeállításban megszólal majd az előadások karmestere Halász Péter és a címszerepet alakító Sándor Csaba is.

0: Premier tartanak a Budaörsi Latinovics Színházban. Bereményi Géza önéletrajzi írásából készül a Magyar Copperfield című előadás, amely megidézi az Eldorado és a Megáll az idő című filmek világát, valamint Cseh Tamás dalainak hangulatát. A történet a háború utáni Teleki tér közegében játszódik, ahol egy kisfiút nem csak nagyszülei, hanem a piac és a bérház nyüzsgő világa is nevel. Az 1956-os forradalom élménye 10 évesen éri, majd kamaszkora és fiatal felnőtté válása a Kádár korszak megszilárdulásának idejére esik. Az előadás rendezőjét, Máté Gábort, Kádár Dóra kérdezte.
1: Bereményi Géza regénye éppen az ön tolmácsolásában, az ön közreműködésével hangos könyvben 17 és fél óra. Már akkor kedvet kapott ahhoz, mikor olvasta, hogy esetleg majd egyszer színpadon is megvalósítsa?
2: Nem gondoltam, hogy éppen ezért, mert ez egy nagyon nagy mű, színpadra kívánkozna. Igazából nem kívánkozik színpadra, de van egy dramaturg a Budaörsi Színházban, Németh Nikolett, aki ennek az ellenkezőjét gondolta, és meggyőzött, hogy ennek vágjunk neki. Miután ugye ismertem a könyvet, mondjuk közel alaposan, talán lehet mondani, ezért úgy gondoltam, hogy belevágok ebbe a kalandba.
1: És amikor ezt a kalandot elkezdték, akkor a dramaturggal közösen egyeztetve milyen főbb csomópontokat, meccéspontokat találtak, hiszen ugye a színpadi változat 1986-ban véget ér.
2: Igen, éppen ez a probléma, nem úgy probléma, hogy ne lehetne megoldani. Németh Nikolett úgy gondolta, hogy tulajdonképpen be lehet fejezni egy olyan pillanatban ezt az előadást, ami a regényben korántsem fejeződik még be. Nem feltétlen az foglalkoztat egy színpadra írót, mint ami foglalkoztatott egy regényírót, vagy egy olyan szerzőt, aki tulajdonképpen a saját élettörténetét akarja megírni. Ugye? Tehát ki kell hasítani valamit, ami azt, aki az adaptációt készítette, igazából érdekelte. Ő elsősorban azt járja körül, ami ez a három névvel kapcsolatos identitás probléma, szülőkeresés, ellehetetlenülés, az akkori társadalomban való kisgyerekként való felnövés történetnek a stációi ezek.
1: Bereményi Géza azt mondta, hogy ő 6 éves koráig tartotta magát gyermeknek, és ebben a regényben a gyermekkort tudta legkönnyebben megírni. De ott van a dacos kamaszkor, a lázadó fiatalság, és ott vannak a későbbi évtizedek is. Műfajilag hogyan határozná meg ezt a színpadi adaptációt? Egy önéletrajz nem hazudik, de elhallgathat bizonyos részleteket, illetve az emlékezet is óhatatlanul rostál.
3: Teljesen jogos.
2: Az a helyzet, hogy műfajilag meg lehet határozni, mert maga Bereményi határozta meg. Tehát amikor ő elolvasta ezt az adaptációt, akkor azt mondta, hogy ez egy dokumentumjáték, mert itt minden szó igaz. Tehát a műfaja kénytelen, kelletlen dokumentumjáték. Természetesen nyilván az én látásmódom erre rákerül, de abszolút értelemben azért mégiscsak azt mondom, hogy nekünk el kell hinni azt, amit a szerző állít. Tehát ő azt mondja, hogy ez így volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hát ez a próbán nagyon sokszor fölmerült, hogy mi az, amire mi emlékszünk a saját gyerekkorunkból valójában. Tehát, hogy mi az, ami tényleg eszünkbe juthat. És ugye hát mi ezt körbejártuk a főszereplővel, Juhász Vincével is, a kiváló tehetségű fiatal színésszel, hogy ő, aki ugye egy fiatal ember, ő tulajdonképpen mire emlékszik abból a saját életére vetítve. És hát igazából ő sem nagyon emlékszik, pedig ő egy fiatal ember, tehát mi azt gondoljuk, ugye, hogy azért nem emlékszünk talán a gyerekkorunkra olyan élesen, mert már annyi idő eltelt, és annyi lényeges dolog történt. De az az ember is, aki még jóval fiatalabb, azt se nagyon emlékszik rá. Tehát tulajdonképpen ez a folyamatos vizsgálódás, hogy mi az, ami valóban az emlékezetünknek a része, és mi az, amit úgy akarunk tudni, vagy egy fénykép láttán elkezdjük azt gondolni, hogy erre emlékszünk. Ugye hány olyan van, nézegetjük a gyerekkori képeinket, vagy ma már nyilván videófelvételeket nézegetnek a fiatalok, vagy a későbbi korokban születettek, és nyilván attól, hogy azt ott látja, arra úgy gondolja, hogy arra emlékszik. De hát igazából nem emlékszik. Lehet, hogy a Bereményi ezt állítja, lehet, hogy íróként ezt könnyebb volt neki megfognia, ezt az első 6 évet mondjuk, de igazából számomra az furcsa módon könnyebben megragadható, ami később történt vele.
1: És a későbbi évtizedeknek, így módon tehát az író életének is egyik kulcs szava talán a titok, ugye az 50-es, 60-as éveket is említve. Nem lehetett tudni, hogy ki mikor, melyik arcát mutatja, és melyik az igazi arca.
2: Kétségtelen. Ez különösen megterhelő egy gyerek számára. Hát gondoljuk el, hogy ebben nőtt, hát én magam is ebben nőttem fel.
1: És olyan gyerek számára, aki egyébként felnőttek közötti a gyerektársasága alig-alig volt?
2: Így van. Tehát nem lehet tudni, hogy egy ilyen életszakaszban mi tapad meg az emberbe, mivé válik igazából. Mire nevelődik ez az ember, és ilyen értelemben nagyon érdekesen függ össze az ő élettörténete az egész magyarországi sorssal igazából. Tehát tulajdonképpen az egész ország is egy titokban élt. Tehát ahogy egy kisgyerek számára ez egy lehetetlen világ volt, az ország számára is, hiszen az ország egy elnyomásban élt. Rákényszerített hatalmi rendszerben volt kénytelen, hát úgy mondjam, vegetálni, ami nyilván erős szó, mert volt, aki kihasználta ezeket a lehetőségeket, amiket annak idején azok az életkörülmények adtak neki, de hát azért Magyarország alapvetően egy kényszer alatt volt kénytelen, hogy mondjam, megtalálni országi értelemben az identitását, ugyanúgy, mint egy kisgyerek is.
1: És ezt a zárt világot, vagy azt az adott kort párhuzamba állíthatjuk azzal a metaforával, amit a címben Bereményi Géza megfogalmaz, hogy tehát Copperfield is, mint egy zárt világban a 19. század elejé Angliában élő kisfiú szemléli a környezetét?
2: Nyilván ez benne van, amit mond, de az is benne van nagyon, ez a szülői probléma, ugye, hogy úgy nőtt föl, hogy a nagyszülei nevelték. És egyszer csak átkerült, megtalálta, vagy előjött az életben a saját anyja, aztán később az apja is. Egy rettenetes szorításban élt ő, mert tulajdonképpen amikor az anyja megjelent az életében, akkor egyúttal bevitt egy új családi helyzetbe, lett egy új férje, és azt várta el az ő anyja, hogy tulajdonképpen alkalmazkodjon ehhez az új helyzethez, amiben ő nyilván az anyja is meg akarja teremteni az úgynevezett ideális családi lehetőséget, és hát igazából a gyereknek is egy elvárás a gyerek felé, hogy fogadja el az életet olyannak, ami ennek most éppen egy felnőtt akarja csinálni.
1: Bereményi Géza elmesélte, hogy ő tulajdonképpen folyamatosan lírában, prózában is az életét mesélte el. Itt most az előadásban milyen ikonikus helyszíneket elevenítenek meg, milyen milliót idéznek föl, és milyen látványvilágot mutatnak be.
2: Miután ez egy epika igazából, ami színpadra kényszerül, és ezért el kellett döntenünk, hogy kisrealista módon próbáljuk el keresni azokat a helyszíneket, mint egy filmben, ahol ennek a kisgyereknek és később fiatalembernek az élete játszódik, de végül úgy döntöttünk el Zsolttal, a díszlettervezővel, hogy az egész egy moziban fog játszódni, tehát a színhelye, mint ahogy Bereményének is, az akkor élőknek is életünknek nagyon jelentős és fontos része volt a mozi, a moziban levés, a moziban járás, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy hiteles és izgalmas helyszín lehet. Tehát igazából a széksorokat látunk, látjuk a mozivásznat, látjuk magát a mozi belsejét, és igazából a néző a háttal levő székeket látja, tehát a székek nem szemben fordulnak vele, hanem háttal vannak a székek.
1: Mikor a sajtóbemutató volt, mondta, hogy mindannyian egy kicsit Gézák vagyunk.
2: Természetesen ez egy nagyon egyedi történet, tehát ez az ő története, de én azért nagyon azt érzem ki belőle, hogy ez ebben az országban, ebben a városban, a városnak ennek a szegletében történt, és ilyen értelemben azok az emberek, akik akkor ott éltek körülötte, valamennyien mondhatják, hogy ők valamilyen értelemben, nyilván nagyon, ez tényleg metaforikusan, de mégiscsak lehetnek ők is, ez a kisfiú.
1: 1956-ban 10 éves volt Bereményi Géza. Az előadásban hogyan jelenik meg?
2: 56? Megjelenik, abszolút. Nyilván se azt nem lehet elvárni, hogy olyan mélységében tárgyaljuk mondjuk pont 56-ot, de egy elég jelentős rész játszódik 56-ban, de ugyanakkor nagyon mozaikos, de nem is lehet más. Nem csak azért, mert ugye egy jelentős korszakot akarunk felölelni, hanem azért is, mert hogyha belevesznénk ebbe az 56-os történetbe, akkor tulajdonképpen egész darab is játszódhatna csak akkor. Döntéseket kellett hozni, hogy mi a fontos. És ugyanakkor ilyen szempontból pont, amit az előbb említett, hogy igen, Bereményi minden könyvében valamilyen módon utal ezekre a dolgokra, amiket ő átélt. Tehát hol tényleg kifejezetten szép irodalomban, hol a Cseh Tamás számára írott dalszövegeiben, hol versekben, de mindig fölbukkan novelláiban, fölbukkan ez a világ. Nekem is jönnek föl az emlékeim, és nyilván a saját emlékeim által instruálom a színészeket, és biztatom őket is arra, hogy ők is a saját emlékeiket próbálják felhozni az érzékeikben természetesen.
0: Máté Gábor rendezőt hallották. A Magyar Copperfield című darab premierje szombat este lesz a Budaörsi Latinovics Színházban. A főszerepet Juhász Vince alakítja, de látható még az előadásban többek között Takács Kati, Kaszás Gergő és Sass Zoltán is.
3: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölébem hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket. Dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
0: Ki ne utazna a csodálatos mesebeli Izlandra? A társas utakon lehetnek azonban furcsa emberek is, az pedig minden idegenvezető rémálma, ha valaki eltűnik. És itt kezdődik a dráma a csoport tagjainak reakciójával. A napokban mutatták be a Budapesti Örkény Színházban a Nő, aki saját magát kereste című kortárs drámát. Az ősbemutató próba folyamatakor beszélgetett Polgár Csaba rendezővel, Barta Bernadett.
4: Az előadás alapjául szolgáló dráma egy 2012-es indexcikk alapján született, mondja Polgár Csaba, a darab rendezője a nyílt próba után.
5: Úgy találtam, hogy ezt a Szilágyi Eszterna már korábban megírta a Hír után, de én őt kerestem meg 2,5 évvel ezelőtt, egy-két írását ismertem, és akkor kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen anyagai vannak, és akkor ő ajánlotta ezt az anyagot, egy változat ebből már elkészült. Őt a Hír inspirálta, én gyakorlatilag már egy kész anyaggal kezdtem el foglalkozni.
4: Egy buszos útba csöppenünk, egészen pontosan a helyszínünk ugye Izland. Mennyire szűkíti be a játékteret az, hogy egy buszos útról beszélünk, és azért a busznak a belseje ilyen markánsan megjelenik a színpadon?
5: Én ezt inkább egy lehetőségnek látom. Az valóban nehéz, hogy többféle helyszín, tehát egy busz belseje az nagyon szűk, az izlandi táj maga pedig ugye a tágasság vagy a végtelenség érzetét adja, és van még egy benzinkút is, ami fontos helyszíne a történetnek. Engem nem beszűk itt inkább az a játékosság, hogy lehet ezt a három helyszínt egyszerre megjeleníteni, vagy milyen érzetekkel tudjuk ezt megidézni. Fontos szerepe van, mivel ugye a turista utaknak az egyik legfontosabb része a dokumentáció, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy fényképek, videók készülnek, úgyhogy az inkább egy jó lehetőséget ad, hogy ezzel a világgal is foglalkozzunk.
4: És hogyan foglalkoznak vele? Mert ma már, hogyha valaki színházba megy, akkor nem csupán feltétlenül klasszikusan egy darabot nézünk, hanem nagyon sokszor most már multimédiás eszközökkel kiegészül, például az Örkény István Színházban is van olyan darab, ahol mondjuk kamerával látjuk, vagy videófelvételen látjuk ugye a színészeket.
5: Igen, hát itt nálunk is ez pont emiatt a jellegzetesség miatt, hogy a nyaraláskot, az utazáskot dokumentálni szoktunk, ezt egy érvényes dolognak látunk, tehát van egy ilyen rétege is az előadásnak, meg hát maga az egész turizmus, mint jelenség, tehát a reklám, a csalogatás, az, hogy jelen megjelenni, meg ugye közösségi médiában folyamatosan ott legyünk. Egyébként is a szereplőink, vagyis hát a buszutasai, azok inkább, mint hogyha egy ilyen közösségi média pokolból léptek volna elő. Azért ez egy erősen szatira jellegű írás, ami nagyon élesen bírálja, vagy megmutatja ezeknek a hátulütőit.
4: És miért pont az operai forma az, ami érvényesül, ami ugye adja a keretet ennek a darabnak és rendezésnek?
5: Igen, az operai forma az is inkább egy játékosság, tehát valójában ugye ezek az operai énekarnak a mérete. Itt ugye a busz utasai azok néha egyetlen egy beszélő fejként lépnek föl, tehát inkább emiatt is a szavaknak, különböző csoportoknak a megszólalásai emlékeztettek inkább az opera jellegre, és inkább egy ilyen kevert műfajra kell számítani, tehát ahol a szavaknak az összecsengése, a különböző csoportok megszólalása, persze lesz benne zene is, tehát ugye azért zeneileg is, de hát az is olyan, ahogy mondjuk egy busz csapatát elképzeljük, hogy milyen zenei ízléssel rendelkezik.
4: Aki mondjuk látta egy korábbi rendezését, mondjuk 2022-ben mutatták be ugye a The Black Rider-t, hasonló formát kell elképzelni zeneileg, vagy teljesen más?
5: Más. A Black Rider az gyakorlatilag nagyon erős zenei alapra épített, prózai jelenetekkel tűzdelt zenei dolog. Ez azért alapvetően egy prózai mű, amiben a szereplők csoportos megszólalása adja a zeneiséget. Ez van kiegészítve még különböző dalokkal, tehát azért nem teljesen olyan, mint a Black Rider. Világába és gondolatiságába azt hiszem ez is egy ilyen nagyon szabad asszociációs tér, mint a Black Rider, ahol nem feltétlenül az az irány, amit megszoktunk, hogy van egy nagyon pontosan elmesélt történet, amit felfogunk nézzük, hanem inkább benyomások vannak, kavalkád, ahogy egy ilyen busz útnál ez lenni szokott. Nem egy történet van, nagyon sokfajta történet van, és abból áll össze jó esetben.
4: Mennyire nehéz mozgatni a színészeket, mert hogy sokan vannak a színpadon. Mostanában egyébként ezt vettem észre, hogy a legtöbb darab mostanában úgy készül, hogy a lehető legtöbb színész fent van a színpadon, aki játssza a darabot. Én azt gondolom, hogy a dinamikáját is ezzel szépen be lehet húzalozni egy darabnak.
5: Írott műben is nagyon fontos az egyén és a közösségnek a viszonya, hogy ez hogyan változik, ez milyen átalakulásokon megy át, akár a kis csapaton belül, vagy valaki, aki kívülről érkezik, az, hogy reagál különböző történésekre. Ami nehézség benne, azt szerintem a színészeknek pokoli nehéz az, hogy ez az, amíg egy szöveg és egy mozdulat, ez annyira összhangszerűvé válik mondjuk 15 embernek, az nagyon sok idő és nagyon sok gyakorlás. Persze az eredmény én szerintem csodás, tehát az a fajta együttműködés, meg egymásra figyelés, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzátesz a színészi jelenléthez, de hát azért mégiscsak ez egy nehéz kuli munka. 30-szor, 40-szer, 50-szer megcsinálni ugyanazt, amíg nem úgy szól egyszerre, és nem pontosan azt jelenti. És hát ráadásul ugye ez egy ilyen műfajban, ahol a színészi öntudat ugye nagyon erős, tehát általában abból dolgozunk, hogy az egyéni gondolkozás is az, hogy az egyéni érzelmek és a szerepnek a világba felelhető helye, vagy az, hogy minél pontosabban határozzuk meg, azért ez nehéz. Pont az a lényeg, hogy olvadjunk be.
4: Jöjjön egy kis ízelítő a próba egyik jelenetéből. Tömegesen mennek mostanában már buszos utakra tömeget megjeleníteni színpadon, kőszínházban pokoli nehéz. De itt van segítségük.
5: Nehéz munka. Egyébként van, de sok ember dolgozik nálunk is, tehát behívhatom mindenkit a színpadra. Volt, mert én ugye a Hamletből 50-en ültek annó a színpadon, de egyébként ugye a kérdésre válaszoljuk, igen, itt a budapesti színészképzővel dolgozunk együtt. Igazából az, hogy velük dolgozhatunk, vagy ők itt lehetnek a gyakorlatukon, ez ők harmadévesek most, ez Bodó Viktornak a színésziskolája. Ez olyan szerencsésen egybecsengett azzal, hogy Szilágyi Eszterrel megtaláltuk ezt a történetet, és akkor azt gondoltam, hogy ezzel mi is nyerünk, mert nagyon-nagyon jó, amikor egy ilyen fiatal csapat bejön egy színházba, nagyon jó energiákat, új nézőpontokat hoznak. És hát nekünk is hasznos, hiszen ez a darabhoz muszáj volt, hogy ezt nem lehet 2-3 emberrel megcsinálni ezt a csapatot.
4: És ha jól tudom, akkor van ismerettség, van kémia is, hiszen ugye ön is tanít.
5: Tanítottam egy trimestert Székely Krisztával együtt ebbe az osztályba. Azért ez nem olyan nagy időt, mélyen nem tudtuk megismerni egymást, de azért a színházban az jó, hogy az egy univerzális nyelv, tehát hogy aki bejöttek, én azt látom rajtuk, hogy viszonylag hamar feloldódtak, és hát közben meg dolgozunk, tehát igazából a munkába lehet a leginkább megtalálni az örömöt.
4: A társulatnak két új tagja, Kis Végeműke és Rába Roland az, aki most szerepel ebben a darabban. Mennyire sikerült összecsiszolódni?
5: Emőke játszott már nálunk, korábban rendezett is. Roland egyszer volt nálunk, talán csak a Momóban, hogyha jól emlékszem, az volt neki az első munkája. Mindig idő, azt hiszem, tehát amikor kívülről jön valaki egy csapatba, de itt is kb. Ugyanezt tudom mondani, hogy ha melóba jól dolgozunk együtt, akkor az tudja összecsiszolni az embereket. Én azt látom, hogy organikusan be tudnak illeszkedni. bevonni a csapatba.
4: A nézőket mennyire vonják be a darabba? Mert hogy ugye egy buszos út alatt, akár hogyha például a social media felületeket nézzük, akkor nagyon könnyen érezhetjük azt, hogy mi is ott vagyunk egy akár influencernek a nyaralásán, vagy valamelyik szerettünknek a nyaralásán.
5: Talán amennyire színházba, én azt gondolom, hogy minden színháznak az alapvetés, hogy ott ülnek az emberek és nézik, de ilyen direkt bevonás az nem lesz, tehát aki ettől tart, az ne féljen eljönni, lehet ücsörögni a sötétbe és csak nézni.
4: Mennyire hamar derül ki, hogy kit keresnek a csoportból?
5: Hát egyértelművé nem válik, mivel a csoport sem tudja. Tehát pont ez a probléma, hogy egész pontosan nem tudják, hogy személyi leírás sincs, csak egyszerűen van egy nagyon határozott elképzelés, hogy itt valami nem oké, mert hogy kevesebben vagyunk egyel. Van azért a darabban is egy ilyen nyomozás szál. Jó lenne, hogyha minél később derül neki a nézőknek, de ugye ezt mi nem tudjuk, nem voltunk mi nézők előtt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy működik.
0: Polgár Csaba rendezőt hallották. A Nő, aki saját magát kereste című darab legközelebb október 21-én és 22-én látható az Örkény Színházban. Játszik az előadásban többek között Kis Végemőke, Csákányi Eszter, Kövesi Zsombor és Novkov Máté, valamint Budó Viktor osztályának hallgatói is.

0: Colum Tobin volt az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége. A világhírű ír szerző bemutatta a Thomas Mannról szóló A varázsló című új regényét. Azt mondta, írás közben a valós események, az író életrajza egyfajta váz volt számára, amire ráépítette az általa kitalált jeleneteket, párbeszédeket. Colum Tobin összesen 11 regényt írt, ezek közül a legismertebb a Brooklyn és folytatása a Long Island. Művei több mint 30 nyelvre fordították le. Colum Tobinnal Márta Renátó beszélgetett.
1: In The Magician, you portray Thomas Mann. Not simply...
2: A Varázsló című regényében Thomas Mann-t nem csupán nagy íróként ábrázolja, hanem olyan emberként is, aki élete jelentős részében próbálta áthidalni a nyilvános énje és a magánvágyai közötti szakadékot. Változtatott valamit azon, ahogyan Thomas Mannra tekintett, hogy megírta ezt a regényt? Mikor kezdett el foglalkozni az életével? Mikor kezdte meg a kutatást?
3: When I went to university in 1972,
4: amikor 1972-ben egyetemre kerültem, az volt a furcsa, hogy a University College Dublinban éppen a Varázshegy számított a legdivatosabb könyvnek. Persze nem mindenki olvasta, de az egyetemen ez volt a menő olvasmány. Nem az Ulysses, nem Tolkien, hanem a Varázshegy. Megvettem a könyvet, és karácsonyra, ha az egyetemen a divatos, trendi társasághoz akartál tartozni, már pedig én oda akartam, el kellett olvasnod a Varázshegyet. Így aztán 1972 karácsonyára 17 évesen én magam is Hans Castorp-á váltam. Elolvastam a Varázshegyet. A következő években valószínűleg Mann valamennyi művét elolvastam, talán a József és testvérei kivételével, de a Dr. Faustust és a Buddenbrook házat egészen biztosan. 20 éves koromra tehát lényegében az összes könyvét ismertem. A benyomásom, egy kisvárosból származó fiatal fiú benyomása az volt, hogy könyvet írni és megjelentetni valamiféle kiváltságot jelent. És akik könyveket írnak, azok rendkívül hatalmas, erős, határozott, komoly emberek, akiknek természetes tekintélyük van. Megnézted a szerző fényképét, és úgy tűnt, mintha valami rendkívül mély komolyság hatotta volna át az egész alkotói folyamatot. Később aztán, amikor Thomas Mann naplói megjelentek, angolul az 1980-as években láttak napvilágot, kiderült, hogy ez az ember valójában nagyon is esendő volt. Közelebb állt Aschenbachhoz, a Halál velencében főhőséhez, vagy Hannóhoz a Buddenbrook házból, mint ahhoz a magabiztos, tekintélyt parancsoló alakhoz, akinek korábban képzeltem. Nem volt magabiztos. Ideges volt, bizonytalan, telekételyekkel. És persze nem csupán a szexualitása volt ambivalens, kettős vagy ellentmondásos, hanem a politikai nézetei is. Nem arról volt szó, hogy már korán olyan következetes antifasiszta lett volna, mint a gyermekei vagy a testvére. Sok mindenben bizonytalan volt. Különösen szerette az anyagi javakat, ami szerintem a könyveiben is megjelenik. Szerette a házakat, a nagypolgári életformát. Ha pedig valakiről írsz, aki ennyire összetett személyiség, valamilyen módon nagyon közel kerülsz hozzá. Ahhoz az alakhoz, akit megteremtettél. Persze senki nem mondhatja meg, milyen volt az igazi Thomas Mann. Elég ostoba elképzelés volna azt állítani, hogy az én regényem mutatja be a valódi embert. De az általam megalkotott figurához valóban közel kerültem.
1: That was a very beautiful thing you just said, Katya Mann.
2: Nagyon szép dolgot mondott az imént. Most azonban beszéljünk Katya Mannról, aki a regényben fokozatosan egyre fontosabb szereplővé válik Thomas Mann életében. Nem pusztán feleségként vagy társként. Mennyire volt fontos az ön számára, hogy Mann történetét a körülötte élő embereken keresztül mesélje el?
3: You see, I think there's a classic, that there's a way of looking at the story, which is that
4: azért, mert a történetnek van egy másik nézőpontja is. Szerintem létezik egy hagyományos értelmezése ennek a házasságnak. Thomas Mann szomorú sorsú homoszexuális férfi volt, ebből pedig az következne, hogy a felesége frusztrált, boldogtalan, nyomorult asszony volt. Csak hogy nem ez történt. Katya kifejezetten jó humorú asszony volt. Van róla egy rövid interjú a YouTube-on, amelyen már idős asszonyként láthatjuk, és abból is kiderül, milyen természetű volt. Nagyon idős korában könyvet írt, amely rendkívül szellemes és bölcs munka. Mindenki ezt emelte ki vele kapcsolatban. Tulajdonképpen

0: kétértelműség és a bizonytalanság. A beszédet inkább a feleségére, a lányára, bizonyos mértékig a fiára bíztam. Ő pedig figyeli őket.
1: A varázslóban Thomas Mann a saját szexualitásával küzd, és ez szorosan összefügg az írói munkásságával, különösen a Halál Velencében című művével. Ön szerint tudatosan alakította át Mann a személyes élményeit ebben a könyvben, amikor megírta azt?
2: Igen,
0: már egészen korai műveitől, az első nagyregényétől, a Buddenbrook-háztól kezdve felhasználta a saját házait, a környezetében élő embereket, sőt, még önmagának különböző változatait is. Ma már tudjuk, mi történt. Azt hiszem, 1911-ben. Igen, 1911-ben, mert a felesége később megírta az emlékiratait. Elmondja, hogy Tommy, vagyis Thomas, a testvére, Heinrich és ő maga együtt utaztak Velencébe. Abban a bizonyos elegáns szállodában szálltak meg, és igen, volt egy gyönyörű fiú a strandon, akit Tommy nézett. Nem követte az utcákon, de valóban figyelte. Az életrajzírók később még a fiút is azonosítani tudták. Lengyel volt. Thomas Mann tehát elutazott Velencébe. Az út egyik meghatározó körülménye pedig az volt, hogy éppen akkor járt ott, amikor Gustav Mahler haldoklott. Mann korábban is látta Mahlert, hiszen részt vett a 8. szimfónia próbáin. Mahler halála ezért is fontos része a történetnek. Ha megnézzük, hogyan írja le Aschenbachot, láthatjuk, hogy a figura arca Mahlerére emlékeztet. A Halál Velencében tehát részben Mahler halála fölötti gyászból táplálkozik, részben pedig olyan eseményekből, amelyek valóban megtörténtek. Mann tudatosan használta fel a saját élményeit, lényegében pontosan azt, ami a valóságban történt vele.
1: Ön egyre ismertebb és népszerűbb az irodalmi világban az Atlanti-óceán mindkét partján, Kanadában, az Egyesült Államokban, Írországban, Egyesült Királyságban, sőt itt kontinentális Európában is. Sokat írt Írországról, de az emigrációról, a lakóhelyüktől elszakított emberekről is, valamint azokról, akik valahol máshol próbálják megteremteni az otthon érzését. Ön megtalálta már az új otthonát?
0: Tudja, az én koromban, 71 éves vagyok, van egy vicc, amely szerint az otthon ott van, ahol a CD-id vannak. De azt hiszem, ennél is egyszerűbben fogalmazhatunk. Az otthon könnyen használható szó. Beszélünk róla, hogy hiányzik az otthonunk, vagy feltesszük a kérdést, hol van az otthonunk. Én viszont azt mondanám, az otthon a fejemben van. Van egy másik, szintén négybetűs angol szó, amely H-val kezdődik, a head, vagyis a fej. Az én otthonom a fejemben van. Tulajdonképpen bárhol le tudnék telepedni. A Los Angelesben élő párommal például néha előfordul, hogy este besötétedik, megvacsorázunk, én pedig beteszek valamilyen ír zenét. Ő pedig egyszer csak rájön, mi történik, és azt mondja, jaj ne, kérlek, már megint egy ilyen este lesz, egész este szomorkodni fogsz, muszáj még több ír zenét hallgatnod. Pedig nem iszom alkoholt, tehát nem az alkohol váltja ki ezt a hangulatot. Egyszerűen van valami különös abban, ami az Amerikában élő írekkel történik. Az otthon tehát bonyolult kérdés. Talán jobb, ha az ember nem gondolkodik rajta túl sokat.
1: A témák, amelyeket feldolgoz, a kérdések, amelyeket felvet, azok nem éppen könnyű olvasmányok. Komoly, nehéz kérdéseket boncolgat. A magánéletében is szereti feszegetni a komoly témákat?
0: A Brooklyn című regényem például nagyon sok emberhez eljutott. Nem gondolnék rá úgy, mint olyan könyvre, amelyet az egyszerű lelkek ne tudnának elolvasni. Bizonyos értelemben éppen egy egyszerű lélekről szól. Eszembe jut Flaubert gyönyörű története, az egy jámbor lélek, angolul a simple heart, nagyszerű mű. Egy olyan emberről szól, akinek nincs hatalma a világban, és akinek a történetét elsősorban az érzései határozzák meg. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy ne egyszerűsítsünk le valamit, ami összetett. Szerintem ez óriási hiba volna a politikában, az irodalomban és az életben egyaránt. És mi az, ami összetett? Az emberi lélek. Maga az élet. Az a tény, hogy élünk, rendkívül összetett dolog. Ez nem csak az én életemre igaz, vagy azokére, akiket különösen bonyolult személyiségnek tartunk. Ha meglátunk valakit az utcán, valakit, aki éppen felénk közeledik, tudatosítanunk kell magunkban, hogy az ő élete is összetett, bármi legyen is a története. Íróként pedig az a feladatunk, hogy ezt a bonyolultságot méltányosan, igazságosan ábrázoljuk, ne pedig leegyszerűsítsük. Azt hiszem, ez a válaszom.
3: Kolum Tobin íróval Márta Renátó beszélgetett, az írszerző magyar hangja Süveges Gergő volt.

0: Idén Rakovszky Zsuzsa író-költő és Ráckevei Anna színművész kapta a Szabó Magda díjat. Az elismerést mindig az író születésnapján, október 5-én adják át. Idén először a helyszín Szabó Magda szülővárosa Debrecen volt. Az egyik díjazottal, Ráckevei Annával Bödő Anita beszélgetett.
1: Holtig haza, így beszélt Szabó Magda Debrecenről, sőt egy interjúban arról beszélt, hogy amikor Amerika csodálatos vidékén járt a Grand Canyonban például, akkor folyton arra gondolt, hogy Debrecen mennyire szebb. Ráckevei Anna 2006 óta kötődik Debrecenhez, 20 év, ez is borzasztóan sok idő. Mit jelent az ön számára Debrecen?
2: Elsősorban is munkát, a Debreceni Csokonai Színházban, ami úgy alakult, hogy minden évben kínált valami olyan vonzó lehetőséget, amiben kipróbálhattam magam, és aztán 13-tól 18-ig igazgatóként is működhettem, ami szintén egy csodálatos helyzet volt, mert egészen új ajtókat nyitogatott bennem, és új élményeket gyűjthettem. Aztán 22-ben rendezhettem is, életem első rendezése volt, Szabó Magda Fürelis című könyvéből színpadra adaptált előadás, és nagyon sok barátot, nagyon sok kapcsolatot, ami mind gazdagította a debreceni létemet.
1: Meg lehetett ez alatt a 20 év alatt érteni valamit Szabó Magda erős kötődéséből Debrecenhez?
2: Hiába dolgozom ott 20 éve, mégiscsak kívülről szemlélem ezt az egészet, de hogyha valakinek az ősei, a családja debreceni kötődésű, akkor meg tudom érteni, hogy benne is miért ilyen erős ez a kötődés, a hit, az egymáshoz kapcsolódás, a nagyon-nagyon erős történelmi hagyományok, emberi kapcsolatok, amik rengeteg történeten keresztül, amit Szabó Magda is leírt, de a ott élő más emberek történetein keresztül is egy nagyon-nagyon erős közösségképét vetítették elém, és nem csak Szabó Magdán keresztül, hanem a barátaim, az ismerőseimen keresztül is, akik ha nem is ennyire költőjen, és nem is ennyire gazdagon, de ugyanezeket az érzéseket és ugyanezeket az emberi kapcsolatokat mesélték el nekem.
1: Azért kezdtem ezt a beszélgetést Debrecennel, hiszen Debrecenben Szabó Magda születésnapján adják át a Szabó Magda díjat, és ön az egyik díjazott. A díjat azok kapják, akik sokat tesznek azért, hogy Szabó Magda életműve eleven maradjon. Ad egy különleges rangot ennek a díjnak, hogy mégiscsak Debrecenben van, Szabó Magda életművével foglalkozott.
2: Nagyon érdekes ez az ív, mert nekem az első irodalmi élményeim közé tartozik, már olvasni tudó gyerekkoromban gyakran jártam a helyi könyvtárba, és ott az egyik nagy szerelmem a Tündér Lala lett. Akkor még nem tudtam, hogy ki Szabó Magda, egyszerűen csak szerettem ezt a történetet, ezt a mesét, és aztán 17-ben, amikor még igazgató voltam, és Szabó Magdának a születésének a 100. és a halálának a 10. évfordulója volt, azt találtuk ki a színházban, hogy akkor ezt ünnepeljük egy színházi fesztivállal, és legyen ennek a fesztiválnak a neve Magda Fest, és szóljon ez a női alkotókról, a női alkotásról, a női teremtésről, ezzel is tisztelegjünk Szabó Magda emléke előtt, és aztán most pedig megkapom ezt a díjat, ez igazán egy gyönyörű szép íve a Szabó Magdával való kapcsolatomnak.
1: Azon gondolkodom, hogy vajon mennyit kell tenni azért, hogy Szabó Magdát olvassák, mert ha van valaki, aki évtizedek óta biztosan nagyon népszerű szerzőnek tűnik, akkor Szabó Magda az. Vagy ez az életmű alkalmas arra, hogy kortalanul létezzen az olvasók számára?
2: Biztos vagyok benne, hogy alkalmas rá a kortalan jelenlétre, mert olyan mély és olyan lenyűgöző a történetmesélése, a figurái, a világa, amit minden egyes regényében megteremt, hogy ez biztos, hogy kortalanul ott lesz az emberek könyvespolcán, ott lesznek az ő művei, de ezen kívül megszólaltatni akár a színpadi műveit úgy, hogy napra készek legyenek, hogy az éppen aktuális közönséghez szóljanak, az is nagyon fontos dolog, és emiatt például nagyon büszke vagyok a színházunkra, mert most két olyan darabot is láthat a közönség, ami pontosan ezt cselekszi, az a szép fényes nap, ami abszolút a fiatalok nyelv és a fiatalokhoz közeli hangon szólaltatja meg ezt a művet. Kukovec Ákos rendezte, egy nagyon fiatal és tehetséges kolléga. A másik pedig a Tündér Lala, ami szintén látható a repertoáron, ami pedig egy ilyen mai varázslatos világba helyezi a történetet, és ami lenyűgözi a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy így lehet napra készen tartani a színpadi előadásokat. A regényei pedig azt gondolom, hogy mindig ott lesznek gyerekkortól időskorig az emberek polcain.
1: Van olyan Szabó Magda könyv, amit gyakran leemel a saját könyves polcáról, hogy van, amelyiket ott tartja, hogyha majd lesz temérdek szabad ideje, akkor azt biztosan elolvassa, vagy újraolvassa.
2: Nagyon sokáig nemhogy nem tudtam róla, nem vettem figyelembe, hogy költő is volt Magda, és a verses kötete az ott van a polcomon, és ahhoz időről időre oda nyúlok, és egy-egy verset megtalálok, vagy emlékszem valamire, és akkor utána keresek, és az ott van, és mindig elérhető számomra.
1: Azt említette, hogy a Magda Fest középpontjában női alkotók állnak. Mit lehet megtudni Szabó Magdától a nőkről? Azért az ő női alakjai, a női főszereplői, azok nagyon-nagyon legendásak.
2: Igen, mert valami olyasfajta erőt képviselnek, ami így példaértékű lehet a nőknek, hogy igenis attól, hogy idézőjelben gyöngenő vagyok, rengeteg olyan tulajdonságom lehet, rengeteg olyan képességem és készségem, ami erőssé tehet lelkileg mindenképpen, és hogy erre érdemes odafigyelni, és ezt érdemes az embernek észben tartani, hogy ne dőljünk be ennek a megfogalmazásnak, hogy a gyengébbik nem, mert ez nem így van. És ezt Szabó Magda is megmutatta nekünk az ő életútjával, és az ő döntéseivel és erejével, ahogy az életet élte.
1: Nők találkoztak valaha személyesen?
2: Egyszer, egyetlen egyszer, de az nagyon belevésődött az emlékezetembe. A Béla királyt próbáltuk a Madách Színházba, és bejárt próbákra, és egy próba után feljött a színpadra, és beszélgetett velünk, velem. Lenyűgöző volt az a karizmatikus jelenlét, ahogy ő hordozni tudta magát, és ahogy meg tudta fogalmazni az érzéseit, az észrevételeit, úgyhogy ez bennem maradt. Belevésődött az emlékezetembe ez a találkozás.
1: Még egy kicsit hadd faggassam a Fürelize színpadi feldolgozásáról. Az egy nagy és jelentős regény. Mennyire adta magát könnyen, hogy színpadi változat készüljön belőle? Ugye nem ez az első olyan alkalom, hogy Szabó Magda prózai munkájából színpadi változat készül.
2: Egyáltalán nem adta magát könnyen. Én el is csodálkoztam, erre felkértek erre a munkára, Gemza Péter, az akkori igazgató, hogy a újonnan épült színházat Debrecenben ezzel az előadással nyissuk meg, és ezt én rendezzem, és egyszerűen elállt a szavam, hogy ezt hogy, és egyáltalán, és aztán Adorján Beáta, a színház dramaturgia segített abban, hogy ebből egy színpadi mű szülessen. Nagyon-nagyon tehetségesen és nagyon gondosan vitte végig azt a vonalat, amit ő velem együtt közösen elképzelt, és azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes előadás született. Sajnos az előadást már nem láthatják, mert 22-ben mutattuk be. Azt látom a közönségről, hogy ők ezt az előadást is nagyon szeretik. De minden Szabó Magdával kapcsolatos dolgot nagyon szeretnek. Volt például egy városi sétánk, ahol körbejártuk azokat a fontos helyeket, amik Szabó Magda életében fontosak voltak, és minden egyes alkalommal egy kisebb tömeg jött velünk együtt. Úgyhogy nagyon kíváncsiak mindig Magdára, és nagy örömmel vesznek minden új dolgot, ami vele kapcsolatos.
0: Ráckevei Annát hallották, aki idén Szabó Magda díjat kapott.

A Súgoljuk mai adásában egyebek közt az Operaház új hári előadásáról beszélgettünk Bíres Attilával. Máté Gábor Bereményi Géza önéletrajzi regényéből rendezett előadást a Budaörsi Latinovics Színházban, Polgár Csaba pedig az Örkény Színház premierjéről, egy kortárs darabról beszélt.

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban Montserrat Caballé szoprán és Placido Domingo tenor énekel. Összeállításunk első részében Montserrat Caballé felvételeiből válogatunk. Hallgassuk Vincenzo Bellini a Kalóz című operájából Imogene áriáját a második felvonásból. Közreműködik az Olasz Rádió és Televízió római zenekara, a karmester Gianandrea Gavazzeni. A felvétel Rómában, az Olasz Rádióban készült 1970-ben.

Vincenzo Bellini a Kalóz című operájából szólt Imogene áriája a második felvonásból. Montserrat Caballé énekelt, közreműködött az olasz rádió és televízió római zenekara, vezényelt Gian Andrea Gavazzeni. A folytatásban Montserrat Caballé Puccini operákból énekel részleteket. Először hallgassuk a Turandotból Liu áriáját az első felvonásból. Közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Charles McCrath.

Montserrat Caballé énekelte Leo áriáját Puccini Turandot című operájának első felvonásából. Előadásában hallgassuk most Puccini Pillangó kisasszony című operájából Csocsó Szán áriáját, a nagy áriát a második felvonásból. A londoni szimfonikus zenekart továbbra is Charles McCarrass vezényli.

Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájából szólt Csocsoszán áriája, a nagy ária a második felvonásból. Montserrat Caballé énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Charles McCarrass. Kedves hallgatóink, a folytatásban Placido Domingo tenor énekel. Először Arrigo Boito Mefisztofele operájából énekli Faust áriáját az első felvonásból. Közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, a karmester Julius Rudel. A felvétel Londonban a Kingsway Hallban készült 1973. júniusában.

Arrigo Boito Mefisztofele operájából szólt Faust áriája az első felvonásból. Placido Domingo énekelt, a londoni szimfonikus zenekart Julius Rudel vezényelte. Most hallgassuk Giuseppe Verdi Macbeth című operájából Macduff áriáját a negyedik felvonásból. Továbbra is Placido Domingo énekel, közreműködik a londoni Covent Garden Operaház zenekara, vezényel John Barker. A felvétel Londonban a Covent Garden Operában készült 1988. júliusában.

Giuseppe Verdi Macbeth című operájából szólt Macduff áriája a negyedik felvonásból. Most hallgassuk Verdi Otello című operájából Otello halálát a negyedik felvonásból. Továbbra is Placido Domingo énekel. A londoni Covent Garden Operaház zenekarát John Barker vezényli. A felvétel Londonban, a Covent Gardenben készült 1988. júliusában.

Verdi Otello című operájából szólt Otello halála a negyedik felvonásból. Placido Domingo tolmácsolásában hallgassuk most Puccini a Nyugat lánya című operájából Ramarez áriáját a harmadik felvonásból. A londoni Covent Garden Operaház zenekarát továbbra is John Barker vezényli.

Puccini a Nyugat lánya című operájából szólt Ramarez áriája a harmadik felvonásból. Placido Domingo énekelt, a londoni Covent Garden Operaház zenekarát John Barker vezényelte. Kedves hallgatóink, Mesterek órája műsorunkban Montserrat Caballé szoprán és Placido Domingo tenor énekel. A folytatásban duetteket hallunk tolmácsolásokban. Szóljon először Verdi Don Carlos című operájából, Erzsébet és Don Carlos kettőse az első felvonásból. Közreműködik a londoni Royal Opera House zenekara, a karmester Carlo Maria Giullini. A felvétel Londonban az Abbey Road 1-es stúdióban készült 1971. júniusában.

harmadik felvonásból. Továbbra is Montserrat Caballé és Placido Domingo énekel. Közreműködik a Londoni Szimfonikus Zenekar, vezényel Julius Rudel. A felvétel 1979. októberében készült.

Margit és Faust kettősét hallottuk, Boito Mefisztofele című operájának harmadik felvonásából. Montserrat Caballé és Placido Domingo énekelt. Közreműködött a londoni szimfonikus zenekar. A karmester Julius Rudel volt. Összeállításunk végén hallgassuk Giacomo Puccini Manon Lescaut című operájából a szerelmi kettőst a második felvonásból. Montserrat Caballé és Placido Domingo énekel. Az új Filharmónia zenekart Bruno Bartoletti dirigálja. A felvétel Londonban, az Abbey Road 1-es stúdióban készült, 1971. decemberében.

0: Giacomo Puccini Manon Lescaut című operájából szólt, a Szerelmi kettős a második felvonásból. Közreműködött az Új Filharmónia zenekar, vezényelt Bruno Bartoletti. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Montserrat Caballé szoprán és Placido Domingo tenor énekelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A Fiatal Művészek pódiuma adásában Petrus Bölöni Áron gordonkázik, és Taraszova Brigitta zongorázik. Műsoruk a legszebb gordonka műveket fogja csokorba, a későromantikus lírától a 20. századi orosz monumentalista művekig, bemutatva a hangszer ezer arcát, egészen a virtuóz, tüzes népi ritmusokig. A március 5-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból. Ma 16 óra 37 perckor a Bartók Rádióban. A Fiatal Művészek után Wolf Péter szerzői estjét hallgathatják meg. Az Erkel Ferenc és Artisius díjas magyar zeneszerző részleteket játszik Invenciók fiatal zongoristáknak című gyűjteményéből. Majd csellóra és zongorára írt kamaradarabjait adja elő Faludi Judit közreműködésével. Végül vokális művek következnek, amelyeket Szenthelyi Krisztián énekel. Wolf Péter művei ma 17 óra 48 perckor a Bartók Rádióban.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek. Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Lezárták a hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektettek be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotek közölte, szabályosan jártak el a kötvény ügylet során. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, a Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. Valamint az időjárásról. Napos felhős az idő, délelőtt még csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Másutt újból kisüt a nap.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak.

Köszönti a kedves hallgatót a mai Színejava, legjobb filmzenéket bemutató műsorunk szerkesztője, Fellegi Lénárd. Összeállításunkban az 1954-ben Richard Thorpe rendezésében bemutatott a Kerekasztal lovagjai című filmből szólnak Rózsa Miklós kísérőzenéi. Az akkori kor elvárásainak megfelelően prelüdöt komponált a szerző a képsorokhoz.

A Kerekasztal lovagjai című film egyszerű ismertetője a következő. Középkori mese szerelemről és háborúról, amelyben a gáláns Sir Lancelot Arthur király oldalán vágtat a csatába, miközben titkos szerelmet táplál Arthur királynéja iránt. Miután sikeresen megvédi hőn szeretett hazáját, Arthur azzal tünteti ki hű alattvalóját, hogy kinevezi a királyné bajnokává. Ám a harmónia egyetlen pillanat alatt megbomlik, amikor Sir Mordred fondorlatosan a király tudomására hozza, hogy a királyné titkos viszonyt tart fenn Lancelottal. Mindezt csak azért említettem, mert igen sokféle értelmezésben vitték már színre a mondakört, amiről elmondható, hogy Arthur király és a kerekasztal lovagjainak a legendája valójában egy több évszázadon át formálódó szöveghagyományra épül, így az is vitatott, hogy a király valós történelmi személy lett volna, ugyanis a korabeli, az 5.-6. századi forrásokban nem szerepel a neve, csak évszázadokkal későbbről van róla írásos nyom. A 12. században megjelent Britannia királyainak története című latin nyelvű krónikában hivatkoznak rá egy akkor élő író egyházi személy, Geoffrey Monmouth. De ez sem tekinthető történelmileg megalapozottnak, hiszen az írott anyagában keverednek a történelmi és a szájhagyomány útján lepárlott elemek. És ami a kerekasztalt és lovagjait illeti, egy francia nyelvű verses krónikában említik először, de csak a 11. században. Maga az asztal formája az egyenlőséget hivatott jelezni, hogy ebben az elrendezésben nincs főhely, nincs hierarchikus ülésrend, azaz az itt helyet foglaló lovagok nem egymással rivalizálnak, hanem közösen szolgálják a királyi rendet. Eddig az oly sok filmnek alapjául szolgáló háttér, most az Excalibur téma következik Rózsa Miklós a filmhez írt muzsikái közül.

Miközben továbbra is Richard Thorpe rendezésében készített A kerekasztal lovagjai című filmből szólnak Rózsa Miklós kísérőzenéi, meg kell említenem, hogy igen sok képi anyag készült a témában. Említhetném az 1967-es Camelotot, az egy Yankee Arthur király udvarában Mark Twain regénye, Bing Crosby főszereplésével és énekhangjával szintén érdekes koncepció. Van természetesen Richard Wagner opera filmváltozat is, akár a Lohengrint, akár a Parsifalt említhetném, aztán ott van a Gyaloggalop, a Monty Python csoport egész estés fekete komédiája, de az Excalibur Vér és mágia, ami 1981-es, szintén igen ismert feldolgozás lett, aztán ott van az 1995-ös Az első lovag, ami egy romantikus dráma, Sean Connery alakítja Arthurt, Richard Gere pedig Lancelotot, aztán a 2004-es Arthur királyban Clive Owent láthatjuk címszereplőként, ott van a 2017-es Arthur király, a kard legendája, amit Guy Ritchie neve fémjelez, de behozhatom akár az Avalon Gimi című kalandfilmet, amelyben egy iskolai dolgozathoz Arthur királyról gyűjtenek információkat. De térjünk vissza az aktuális filmünkhöz és a Rózsa Miklós munkáihoz. Az köztudott, hogy a zeneszerző rendszeresen készített suite változatokat. Ebből is van egy felelhető bő negyed órás, de nem ezt vettem alapul, hanem a 15 CD-t számláló Treasury gyűjteményről válogattam.

0: A Kerekasztal lovagjai című film fináléját, Rózsa Miklós muzsikáját hallottuk a színejava befejezéseképp. Köszöni a figyelmüket a mai adás szerkesztője, Fellegi Lénárt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Jávusz vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Marie-Thérèse Schwöllinger és Alexandra Moser hegedű, Marvin Stark mélyhegedű, Oscar Hagen gordonka. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült. Elsőként hallgassák meg József Haydn G-dur vonós négyesét.

József Haydn G-dur vonós négyesét hallották. A Jevus vonós négyes most Felix Mendelssohn Bartholdy F-moll vonós négyesét szólaltatja meg, opusz 80.

Mendelssohn F-moll vonós négyesét hallották. A Jávusz vonós négyes ráadásként Franz Schubert művét játssza, Bécsi asszonyok, Kurt Schmid átiratában.

0: Kurt Schmid átiratában hallották Franz Schubert Bécsi asszonyok című művét. Kedves hallgatóink, a Jávusz vonós négyes hangversenyét közvetítettük. Tagjai Marie-Thérèse Schwöllinger és Alexandra Moser hegedű, Marvin Stark mélyhegedű, Oscar Hagen gordonka. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 20-án készült.
1: Műsorajánló. A fiatal művészek után Wolf Péter szerzői estjét hallgathatják meg. Az Erkel Ferenc és Artisius díjas magyar zeneszerző részleteket játszik Invenciók fiatal zongoristáknak című gyűjteményéből. Majd csellóra és zongorára írt kamaradarabjait adja elő Faludi Judit közreműködésével. Végül vokális művek következnek, amelyeket Szenthelyi Krisztián énekel. Wolf Péter művei. Ma 17 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este az Árod vonós négyes játszik. A francia muzsikusokból álló együttes 10 éve megnyerte az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetségének legnagyobb presztízsű nemzetközi versenyét. Azóta szárnyalnak szerte a világban. Áprilisi felvétel a londoni Wigmore Hallból. Ma 21 óra 22 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Carlo Montanaro. Közreműködik Magyar Valentin zongorán. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. október 8-án készült. Elsőként Bedřich Smetana, az Eladott mennyasszony nyitányát hallják.

Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát hallották. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Carlo Montanaro.

Piotr Csajkovszki B-moll zongora versenyét hallották. Magyar Valentin ráadásként Csajkovszki évszakok ciklusából a Június című darabot játssza.

Elhangzott Csajkovszki Évszakok június Magyar Valentin zongorázott. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Carlo Montanaro. Mogyesz Muszorszki Egy kiállítás képei című műve következik Maurice Ravel átiratában.

Elhangzott Muszorszky, Ravel egy kiállítás képei. Ráadásként hallgassák meg Giacomo Puccini művét La Tregenda.

0: Puccini La Tregenda című művét hallották. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Carlo Montanaro, közreműködött Magyar Valentin zongorán. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2025. október 8-án készült. A hangmérnök Dragon Tamás, a zenei rendező Dvorán Zsuzsa, a szerkesztő Bolla Milán volt. Nevükben is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Lemezelő következő adásában Király Ádám zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Ez szerintem a legkomplexebb zenei szempontból is, illetve zeneileg talán itt tudja a legtöbbet megmutatni maga az egész átirat.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról, egy friss felmérés. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át. De legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet. A többség valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsúszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. két ember súlyosan megsérült. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mozart nagy G-moll szimfóniáját hallhatják, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Farkas Róbert vezényli. A műsorvezető Péteri Lóránt, a szerkesztő Katona Márta. A felvétel 2017. október 21-én készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.

Így kezdődik Mozart 550-es körüljegyzékszámú, úgynevezett nagy G-moll szimfóniája, alig hanem egyik ez Mozart legismertebb műindításainak. Akik vissza tudnak emlékezni a 90-es évekre, annak sokféle ízlés elleni hadjáratára, emlékezhetnek arra, hogy ez a dallam mennyire népszerű volt ebben az időszakban, telefonok csörgő hangjaként, esetleg ébresztő óráknak a zenéjeként. Egészen biztos, hogy ez a dallam, ezek a harmóniák a leginkább popularizálódott, a leginkább közkincsé vált ötletei Mozartnak. Talán éppen ebből adódik az, hogy bele se szoktunk gondolni, mennyire szokatlan ez az indítás egy szimfónia nyitótételének az elején. Hiszen milyen szokott lenni egy szimfónia indítása, különösképpen akkor, hogyha a bécsi klasszika koráról, Haydn, Mozart és Beethoven időszakáról beszélünk. Indulhat egy szimfónia lassú bevezetéssel. Lehet ez a lassú bevezetés sejtelmes, lehet békét sugárzó, lehet olyan, mint amikor egy függönyt széthúznak, mintha csak egy színházi előadás elején lennénk. Aztán van, amikor egy szimfóniát ünnepélyes telt akkordok indítanak, amelyek rögtön az egész zenekaron szólalnak meg. Vagy akár az is előfordulhat, hogy egyetlen kíséret nélküli dallam az, amit a zenekar erőteljes hangon megszólaltat, és aztán mint egy abból bontakoztatja ki a későbbi történéseket. Mindezzel szemben mi történik itt a nagy G-moll szimfónia esetében, amelyet Mozart egyébként Bécsben 1788 nyarán írt. Hallunk először egy kíséretet, de úgy, hogy még meg sem szólal a dallam, csak a mélyvonósokon zsong fel ez a kíséret, és afelett megszólal egy lírai, egy éneklő téma, egy olyan dallam, amelyben nincsen harciasság, nincsen benne drámaiság, sokkal inkább van valamiféle dalszerűség. Miből adódik ez a kivételessége a G-moll szimfónia indításának? Valójában kivételes a moll hangnem választása is. Persze lehet sorolni számtalan jeles moll hangnemű szimfóniát már a bécsi klasszika időszakából is, ám hogyha statisztikailag fogjuk fel a kérdést, és megnézzük, hogy az 1760-as évek és 1810-es évek között nagy számokat tekintetbe véve, sok zeneszerző munkásságát tekintetbe véve egyáltalán hány moll hangnemű szimfónia született, akkor azt fogjuk látni, hogy bizony elenyésző kisebbsége a szimfóniáknak az, ami ilyen hangnemű, sokkal jellemzőbb a sugárzó, inkább vidámságot tükröző dur hangnemnek a használata a szimfóniákban. Mozart összesen két moll hangnemű szimfóniát írt, és érdekes módon mind a kettő G-mollban van. Éppen ebből adódik az, hogy ezt a két szimfóniát megkülönböztetve beszélünk nagy G-moll szimfóniáról, és kis G-moll szimfóniának nevezzük azt a művet, amelyet Mozart 1773-ban írt Salzburgban, és amelynek szeretném most megmutatni felvételről az indítását, hogy hallják, milyen a moll hangnemben egy inkább konvencionális indítás uniszónó hangzással, tehát ezzel a bizonyos egyetlen dallamot kíséret nélkül megszólaltató gesztussal.

És ezután hallgassunk meg egy olyan G-moll szimfónia indítást, amelyik az időben sokkal közelebb van már Mozarthoz. Haydnnak a 83. szimfóniájáról van szó, 1785-ben keletkezett ez a mű, és ez pedig arra ad példát, hogy milyen egy ilyen szimfóniaindítás a sötét moll hangnemben, amikor telt dús akkordok szólnak rögtön a mű elején.

Hát ez is egészen más volt, mint Mozartnak a lírai bevezetője, illetve lírai indítása, hiszen mindenféle bevezetés nélkül indul tulajdonképpen a nagy G-moll szimfónia. Most egy kicsikét közelebbről szemügyre vesszük az imént Mozarttól elhangzott részletet, hiszen ez volt ennek az első tételnek a fő témája. Ez a fő téma, ez két zenei mondatból, két zenei periódusból állt, és most az első periódusa lesz az, amit közelebbről szemügyre veszünk, sőt ízekre is szedünk, hogy megértsük a felépítését. Ennek a periódusnak, ennek a zenei mondatnak a sajátossága az, hogy a líraiság mellett tulajdonképpen egy mérnök ilyen pontos felépítmény. Egyelőre csak arra hívom fel a figyelmüket, hogy végig fontos szerepet játszik benne a bizonyos tititá, vagyis ha verslábakban beszélünk, akkor anapestus ritmika.

Most, hogy meghallgattuk újból a részletet, talán pontosíthatjuk is a ritmikai megfigyelésünket. Tulajdonképpen a periódusnak a frázisai, a részei, azok egy tititá-tititá-tititá-tá sorozatból állnak. Ez megint a verslábak nyelvén azt jelenti, hogy kettő anapestust, egy úgynevezett ionikus a minore egészít ki, tehát először ismételve halljuk ezt a tititá fordulatot, és a végén egy tititá-tá ritmus kerekíti le az egészet. De bontsuk ezt most részekre, következzen tehát az első eleme ennek a témának. Ha most nem a ritmusra, hanem a dallamvonalra figyelünk, akkor azt hallhattuk, hogy az elején a legszűkebb sávban mozog, két szomszédos hang között lépeget fel le a dallam, és aztán a végén kinyílik. A második frázis, amit majd most meghallgatunk, ezzel szemben fentről indít, és aztán lépésről lépésre tart lefelé, a vége viszont bezáródik, egyetlen hangot ismételget. Ezzel elértünk az első félperiódusunknak a végére. A második félperiódusban tulajdonképpen más sem történik, mint hogy amit eddig hallottunk, az egy hanggal mélyebben megismétlődik. Vagyis a harmadik frázisban halljuk ezt a szűk sávban mozgó indítást, és utána a felugró nyitott befejezést. És végül az utolsó frázisban halljuk a lefelé lépegető indítást, és aztán a hangrepetáló, lezáró befejezést. Ilyen tehát ez a bizonyos líra ide, ugyanakkor mégiscsak mérnöki pontossággal felépített periódus, ez a zenei mondat. Az első tétele ennek a szimfóniának, sőt, a második és a negyedik tétele is az úgynevezett szonáta formának a szerkezetét írja körül, azt valósítja meg. Ez egy olyan formai gondolat, amelyik három vagy négy részes lehet. Az első rész, az úgynevezett expozíció mutatja be azokat a témákat, amelyekkel a tétel későbbi részében a zeneszerző dolgozik. Erre a kidolgozásra, a témák ütköztetésére, felbontására kerül sor a tétel középső részében. Ezután jön egy úgynevezett reprise, amelyik igazából az expozíciónak, a témák eredeti alakjának egy kicsikét megváltoztatott felidézése, és itt ebben a tételben végül egy kóda, egy végső lezáró szakasz az, ami az egész tételt lekerekíti. Most azt fogjuk végigkövetni, hogy ezzel a bizonyos periódusunkkal, zenei mondatunkkal mi történik a tétel folyamán. Mi történik a kidolgozás elején. Itt meghallgathatjuk ismét a teljes főtéma gondolatot, de a harmonizálása már újszerű, és ennek megfelelően egy kicsikét a dallam is el van hangolva. A kidolgozás folytatásában már csak a félperiódusunk ismétlődik újra és újra, és a megszokott kíséret helyett most egy dallamértékű ellenszólam társul hozzá, amelyik teljesen egyenletes ritmusértékekben mozog. A felbontás tovább folytatódik, a kidolgozás további részeiben már csak a frázissal, vagyis az eredeti mondatunknak az egy negyedével dolgozik Mozart, és ráadásul még valamit csinál, permutációs játékot kezd el űzni, ugyanis ebben az alakjában a frázis egyesíti a lefelé lépegető indítást és a felfelé hajló zárlatot. Ezt a kettőt együtt még nem hallottuk eddig a tételben. A folytatás megmarad ennél a negyedelésnél, viszont létrehoz egy új permutációt. Kizárásos alapon sejthetik most már, hogy most a szűk sávban mozgó indítás fog a hangismétlő zárlattal egyesülni.
Mi történhet ezután? A frázist is meg lehet felezni, egy fél frázist, vagyis egy ütemnyi egységet lehet a munkálkodásunk, a kidolgozásunk tárgyává tenni. Ez meg is történik, ezt halljuk majd a vonósokon. Miközben a vonósokra már csak egy motívumnyi, egy fél ütemnyi válasz hallatszik a fafúvós hangszereken. A gyors tempó miatt talán nem is vagyunk eléggé figyelmesek arra, hogy ezen a ponton Mozart milyen vad diszonanciákat ír elő a fafúvósok számára, de annak érdekében, hogy ezt kellőképpen átélhessük, most lelassítjuk önöknek ezeket a pillanatokat, tehát mint egy lassított felvételen halljuk, hogy mit is játszottak az imént a fafúvós hangszerek. És aztán a következő ütemben. De a kidolgozásnak még itt sincs vége. Folytatódik egy olyan szakasszal, ahol már csak a motívumunkat, a tititá motívumot, ezt az anapestust ismételgeti a zenekar, hol felfelé, hol lefele lépő formában. Ezen a ponton már közel járunk a kidolgozás végéhez, és érdemes elgondolkoznunk azon, hogy mi volt ennek a kidolgozásnak a jelentősége, túl azon, hogy egy láthatóan mérnöki, matematikai pontossággal elgondolt tervet hajtott végre ennek a folyamán Mozart. Hát az imént hallott részletben nem pusztán mérnöki pontosságot hallhattunk, hanem kiáltásokat, sóhajokat, méghozzá a panasznak, a kétségbeesésnek a kiáltásait. Azt sugallja tehát nekünk végül is ez a kidolgozás, hogy tulajdonképpen az a szomorú hangulat, amit olyan szépen artikulált, megfogalmazott, formalizált számunkra a tételt indító lírai téma, az tulajdonképpen egy nagyon is a zsigereinkben ható elemi érzést önt formába, azt az érzést, ami a kétségbeesésnek, a bánatnak az érzése, és amelyet ezen a ponton már mindenféle formalizálás, mindenféle megformáltság nélkül a maga primér valóságában hallhatunk. És a szép a dologban az az, hogy ugyanakkor a motívum még mindig pont ugyanaz, mint ami volt a tétel elején, ahol a téma részeként hallhattuk. A kidolgozást ezután egy lekerekítő szakasz követi, amelyik a fafúvósokon szólal meg, és amelyik a kétségbeesés eme pillanata után már a rezignációnak, a belenyugvásnak a hangjait szólaltatja meg. A szép az az, hogy miközben ez az anyag szól a fafúvósokon, Mozart valójában a vonósokon már elindítja a visszatérést, elindítja a témának az eredeti formában való felhangzását. Tehát a két formarész ilyen értelemben átfedésbe kerül egymással, ami az egyik formarésznek a lezárása, az már egyidejűleg a másik formarésznek a kezdete. És persze ezután a kidolgozás után, ezek után a drámai pillanatok után már egészen máshogy hallgatjuk a szép lírai témának a melankóliáját, és persze nem csak az eddig hallottak miatt, hanem egy gyönyörű hangszerelési ötlet okán is, hiszen ezen a ponton már Mozart a vonóskarnak a hangzásához hozzáad egy fafúvós hangszert, nevezetesen a fagottot, amelyik belesző egy új dallamot a vonósoknak a játékába.

még egy manipulációt követel Mozart ezzel a bizonyos anapestus motívummal, amelyiknek ugye a dallami lényege az nem más, mint egy sóhaj, egy lefelé hajló félhang lépés. Ezt a félhang lépést egy adott ponton a vonósokon úgy szólaltatja meg, hogy augmentálja, ami zenei szaknyelven kiszélesítés, tágítást, megnövelést jelent, és miközben ez a sóhaj motívum szól a vonósokon, ebben a augmentált változatban, addig a fafúvósok a motívumnak az eredeti alakját, a kis ritmusértékekben mozgó alakját szólaltatják meg.

Az eddigiekben tehát az első tétel fő témájának a sorsát, a változásait követtük végig a tétel folyamán. Most annak a szakasznak a változásaival foglalkozunk majd, amit átvezetésnek szokás nevezni, hiszen két zenei gondolat egy fő téma és egy melléktéma között hangzik el. Azonban ez az átvezetés elnevezés ebben az esetben egy kicsit félrevezető lehet. Annyiban tényleg megvan ez az átmeneti funkciója, átmeneti szerepe, hogy két hangnem között teremt kapcsolatot a tételnek az expozíciójában. Ha viszont a zenei tartalmát nézzük, azt mondhatjuk, hogy ez semmiképpen sem egy átmeneti tartalom, ez egy legalább olyan fontos zenei gondolat, mint amit a imént hallott fő téma megfogalmaz. És nagyon érdekes módon tulajdonképpen ez egy olyan zenei gondolat, amit a szimfonikus konvenció szerint fő témaként, egy szimfónia indításaként lehetne hangoztatni, hiszen a zenekar egésze szól benne, dúsan, nagy, széles akkordokat hangoztatva. Érdekes, hogy Mozart itt ezt használja átvezetésnek, miközben az indítás az úgy a szinte a semmiből érkezett.

A reprízben, a tétel harmadik részében ugyanez az átvezetés már drámaibb lesz, sötétebb színezetet kap. Ennek az az oka, hogy míg az expozícióban moll és dur hang nem váltakozik egymással, addig a reprízben a tétel végkifejletéhez közeledve már egyre inkább a moll hangzása, sötét hangzás uralkodik el. Tehát most az átvezetés második változatát hallgatjuk meg.

Ez a hangzás nem csak sötétebbnek, gondterheltebbnek mondható összehasonlítva az eredeti verzióval, hanem sokkal összetettebbnek is. Mozart itt sokkal inkább polifóniában gondolkodik, vagyis abban, hogy az egyes zenekari szólamok azok nem kíséret és dallam viszonylatában állnak egymással, hanem szinte minden szólamnak önálló dallamértéke van, és ezek az egymástól független dallamvonalak, ahogy egyidejűleg szólalnak meg, azhoz létre egy komplex zenekari szövetet. Most ezt a szövetet próbáljuk meg felfejteni, és megmutatni, hogy hogyan épül fel ebből végül is a teljes zenekari hangzás. A hangszereknek egy csoportján egy felfeletörő, amolyan lándzsaszerű, hegyesen artikulált heroikus téma szól.

Mindehez a második hegedű egy teljesen egyenletesen ritmizált, ha tetszik, objektív hideg ellenpontot ad hozzá.

A hangzást gazdagítják az oboák, amelyek sóvárgó harmóniákkal töltik ki a hangzóteret. És az egésznek a tetején ott szól a fuvola, amelyik azt a bizonyos sóhaj motívumot ismételgeti, amelyet már hozzá kötöttünk gondolatban a fő témához, az indító lírai témához.

és szólaljon meg majd most megint a részlet, a teljes zenekaron, amelynek a hangzását a kürtök erősítik, azok adnak neki egy erőteljes színezetet, és hozzájárul az egészhez a két klarinét is, amelynek a szólamai egyébként a fuvola, illetve az oboák szólamait duplázzák.

Ez a tragikus, heroikus átvezetés egy olyan lírai, melankolikus melléktémához vezet, amelyik valójában testvére a már sokszor hallott főtémának, csak annál kevésbé zaklatott, inkább nyugalmas. Persze ennek a témának volt egy eredeti változata, egy durhangnemű változata, amelyik még az expozícióban szólalt meg, tehát érezhetjük, hogy minden téma, minden gondolat, ahogy a tételben előre haladunk, egyre inkább elsötétül, egyre inkább komorabbá válik. Első alakjában így szólt ez a melléktéma. És most, hogy az első tételnek minden zenei gondolatát és azoknak az egymáshoz fűződő kapcsolatát megismertük, megszólaltatjuk a teljes tételt.

olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeknek örülünk, ritkán kérdezzük meg, hogy miért vannak, miért történtek. A miértek, az okok akkor kezdik el foglalkoztatni az embert, hogyha valami kellemetlenség éri. Talán nem meglepő, hogy emiatt azt a kérdést, hogy miért írta Mozart a G-moll szimfóniát, és egyáltalán miért írta az utolsó három szimfóniáját, a zenehallgató ritkán teszi fel magának, nagyon örül neki, hogy Mozart megírta ezeket a darabokat, és ebben az örömében az okokra való rákérdezés talán fel sem merül. Pedig a keletkezése ennek a három műnek tulajdonképpen titokzatos, de ezzel már misztifikálnám a dolgot. Igazából, hogyha egy picikét jobban belemegyünk a részletekbe, akkor azt mondhatnánk, hogy hiányos információnk van azzal kapcsolatban, hogy mi volt a szimfóniák írásának a közvetlen kiváltó oka. Mozart 1788-ban már több éve amolyan egyéni vállalkozóként működik, zeneszerzőként, zenetanárként és zongora művészként, illetve billentyűs művészként. Ez azt jelenti, hogy bevételei az általa adott hangversenyekből vannak, illetve olyan művek megírásából, amelyek megrendelésre születnek. Ennek megfelelően természetesen a műveinek a túlnyomó része, és főleg a nagy apparátust, komoly előadó együttest igénylő műveinek úgy szólván mindegyike valamilyen főúri, vagy polgári, vagy egyházi megrendelés kielégítéseként születik. Azonban ilyen megrendelésről nem tudunk annak a három szimfóniának az esetében, amelyek 1788 nyarán rövid egymás utánban születnek, júniusban az Esz-dur szimfónia, júliusban a nagy G-moll szimfónia, és végül augusztusban a C-dur szimfónia, amelyet Jupiter szimfóniaként is szoktunk emlegetni. Nincs tehát megrendelő, akiről tudnánk, és nincs is olyan koncert, amely esetében azt mondhatnánk, hogy na, biztos, hogy ezen elhangzott, ezen művek egyike vagy másika. Sokáig úgy is tartották, hogy ez egy tragikus körülmény, bizony Mozart nem hallhatta élő előadásban felcsendülni utolsó három szimfonikus remek művét. Ez persze nagyon valószínűtlen, hiszen több olyan koncertjéről tudunk, amelynek a programján valamilyen szimfónia szerepel, csak hát természetesen Mozart életében még nem a későbbi köhő jegyzékszámmal, és még csak nem is hangnemmel megjelölve szerepeltek ezek a szimfóniák, csak úgy, hogy Mozart úr újabb nagy szimfóniája, de valószínűsíthetjük, hogy ilyen eseteken egyike vagy másika ezeknek a daraboknak elhangzott. Ráadásul a G-moll szimfónia esetében van még egy körülmény, amelyik azt jelzi, hogy biztosan hallotta Mozart megszólalni koncerten, ugyanis ennek a szimfóniának két változata is létezik. Az első változatban nem szerepelnek a klarinétok, a második változatban, amelyben mi most hallgatjuk a művet, szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy semmi oka nem lett volna Mozartnak finom változtatásokat eszközölni a hangszerelésen, anélkül, hogy tudta volna, hogy ezt most konkrétan egy olyan zenekar számára írja, amelyik akar játszani valót adni a klarinétosainak is. Tehát nem kell attól tartanunk, legalábbis a G-moll szimfónia esetében, hogy Mozart életében ne hangzott volna el. Ekkor is azonban azért furcsa az, hogy megrendelés híján három ilyen nagyszabású művet ír, ráadásul egy olyan időszakban, amelyik, mint látni fogjuk, egyébként is rendkívül zűrzavaros volt, sok munkával, sok magánéleti problémával is teljes Mozart számára. A kiváltó ok az tulajdonképpen nagyon valószínűen egyfajta baráti vetélkedés volt azzal a zeneszerzővel, akivel ekkor már személyesen is jól ismerték egymást, egymás műveit kölcsönösen nagy érdeklődéssel és nagy megbecsüléssel figyelték. Joseph Haydnról van szó, aki még 1785-ben írt 6 szimfóniát egy párizsi zenekar számára, ezek az ő úgynevezett párizsi szimfóniái. Ezeknek a szimfóniáknak a nyomtatott kiadása
az 1787-ben jelent meg, annál az Artaria kiadónál, amelyik Mozartnak is a kiadója volt. Az az igazság, hogy ezen a ponton Mozart még szimfonikus szerzőként nyomtatásban nem igazán volt jelen. Opera szerzőként és billentyűs művek szerzőjeként, akár a szólóművekre, akár a koncertókra gondolunk, egyre nagyobb ismertségre tett szert, viszont szimfonistaként még messze nem tartott ott, mint Haydn, és nagyon valószínű, hogy úgy érezte, hogy itt az idő, hogy megmutassa, hogy a szimfónia műfajában is legalább olyan magasrendűen tud alkotni, mint Haydn, és nyilván abban a reményben is tette, hogy közös kiadójuk, az Artaria, majd felfigyel, rákap erre a lehetőségre, és az ő szimfóniáit is kiadja. Az, hogy ez a feltételezés talán több is, mint feltételezés, az is mutatja, hogy a Mozart három utolsó szimfóniájában feltűnő zenei anyagoknak bizonyos része egyértelműen utal Haydn párizsi szimfóniáinak egyes részleteire. Utaltam már rá, hogy a 83.

Érdekessége Haydn párizsi szimfóniáinak, hogy egy olyan zenekar számára írta, amelyik túl azon, hogy a korszak egyik legelismertebb együttese volt, egészében nagyon szorosan kötődött a szabadkőművességhez, a 18. század második fele eme meghatározó mozgalmához, titkos társaságához. Ebben az időszakban már mind Haydn, mind Mozart tagjai voltak a szabadkőműves testvériségnek, amelyhez egyébként Mozart 1784-ben csatlakozott. Mit jelentett ez a mozgalom, mit jelentett ez a testvériség Mozart számára? Egyfelől nyilván egy olyan közösséget, amelyik a társadalomban jellemző alá-felé rendeltségi viszonyokat meghaladva jelenthetett Mozart számára közeget. Jelentette mai nyelven szólva networkingnek is a lehetőségét, kapcsolatokat kiépíteni más művészekkel, gondolkodókkal, adott esetben olyan arisztokratákkal, akik a művészetnek a mecénásai lehettek. Természetesen jelentett ez a csatlakozás egy hitet, egy vallomást a felvilágosodás eszméi mellett, és mindeközben jelentett egy olyan meggyőződést, hogy létezik valamiféle olyan magasabb szellemi szféra, amelybe beavatva az ember jobbá teheti, teljesebbé teheti a maga létezését, hiszen a szabadkőművességnek, a művészet, illetve tudományos munkálkodás mellett a másik nagyon fontos eleme az az a beavatási szertartás, illetve beavatási szertartások egymásra épülése, amelynek során a mozgalom iránt még csak érdeklődő jelöltből a végén akár mester vagy nagymester is lehet. Hogy ez a bizonyos networking, ez a bizonyos kapcsolatépítés mennyire gyakorlatias célokat is szolgálhatott, azt jelzi Mozartnak egy olyan levele, amelyet szabadkőműves testvérének, bizonyos Johann Michael Puchbergnek írt azon a nyáron, amikor a G-moll szimfónia született. E levél alapján némi fogalmat alkothatunk a szimfónia keletkezési körülményeiről is. Mozart sorait idézem tehát. Tisztelt Páholy testvérem, kedves, legjobb barátom! Kénytelen vagyok nyíltan bevallani, hogy a kölcsönzött összeget lehetetlen hamarosan visszafizetnem, és arra kell kérnem, legyen türelemmel irántam. A jelenlegi körülmények, s az, hogy nem tud kérésemnek megfelelően támogatni, nagy gondot okoznak nekem. Helyzetem elkerülhetetlenül arra kényszerít, hogy pénzt vegyek fel. Istenem, de kihez forduljak bizalommal? Senki máshoz, csak önhöz, kedves barátom. 10 napja, mióta itt lakom, többet dolgoztam, mint a másik lakásban 2 hónap alatt. Ha nem támadnának gyakran sötét gondolataim, amelyeket csak erővel tudok elfolytani, még jobban menne a munka, mert lakásom kellemes, kényelmes és olcsó. Nem akarom fecsegésemmel tovább feltartani, hallgatok és remélek. Örökké lekötelezett szolgája, igaz barátja és Páholy testvére, Mozart. Nos tehát, nyilvánvalóan lehetett ilyen gyakorlatias szerepe is a szabadkőműves testvériségnek Mozart életében, azonban a továbbiakban azt próbáljuk megvizsgálni, hogy vajon ez a második tétel, ez a lassú tétel a G-moll szimfóniában nem köthető-e egy picikét magasztosabb módon is a szabadkőművesség gondolatvilágához. Mozartnak az egyik legismertebb műve, a Varázsfúvola című operája, ismeretesen a szabadkőműves beavatási szertartást tulajdonképpen színre viszi, megjeleníti egy széles közönség számára. Ezt figyelembe véve a továbbiakban azt a feltételezést próbálom megfogalmazni, hogy ez a lassú tétel egy elvontabb, egy absztraktabb módon a szimfonikus zene eszközeivel, de valami hasonlót mutat, bemutatja ennek a bizonyos beavatásnak, ennek a bizonyos magasabb szellemi szférába való bejutásnak az útját. Ezt az utat valakinek végig kell járnia, és ez jellemzően egy ifjú ember, méghozzá, hát ugye a felvilágosodásnak is voltak korlátai a 18. században, fiatal ember, fiatal úr, szabadkőművességben nők nem vehettek részt,
az emancipációs gondolat, az egyenjogúsítás gondolata idáig nem terjedt ki. Nos tehát, minthogyha ez a fiatalember, ez a Tomino-szerű figura, ez megszólalna a tételben, az imént hallott témában, a hegedűk hangján. Hallgassuk most meg Tamino áriáját a Varázsfúvola első felvonásából, persze csak a kezdő ütemeket.

adott tehát egy jó szándékú, jó szívű, és bizonyosan itt még a beavatás előtt álló naív fiatalemberünk, egy szerelmes fiatalember. Tamino ugye akkor énekli ezt az áriát, amikor az éjkirálynő három hölgye a kezébe adja Pamina képmását, és ő rögtön a képbe, a portréba beleszeret, ezért is emlegetik kép áriaként a varázsfuvolának ezt a számát. De a fiatalemberrel együtt megjelenik a színen a misztikus oldal is, megjelenik az a titok, amiben majd ő beavatást nyer, a vonósok hangján ismét.

hogy mi is ez a titok, azt Mozart a következő szimfóniában, a Jupiter szimfóniában fejti ki, annak is a fináliában, ahol a sejtelemből, a megérzésből fényes bizonyosság válik.

a beavatáshoz kell a beavatandó, a jelölt, kell a titok, amiben majd beavatnak, de hát valakinek be is kell avatni, ugye, ezt a fiatal embert a magasabb tudásban. A varázsfolában ezt a funkciót a papi rend, Sarastro és az ő papjai látják el. Most ismét a varázsfolából idézünk fel egy részletet.

És érdekes, hogy a tétel folytatásában ez a motívum augmentálva, kiszélesítve már a hegedűkön jelenik majd meg.

szonáta formában íródott ez a tétel is, akár csak az első, így az expozícióban a témákat bemutató formarészben feltűnik még egy téma, egy úgynevezett melléktéma, amelybe szinte megrajzolja a Mozart a búcsúszkodásnak, talán a búcsúszkodó integetésnek is a gesztusát, hiszen ez a bizonyos fiatalember most elindul a beavatási útra, amelynek a tétje vagy az ő lelkének a magasabb szférába emelkedése, de legalábbis formai értelemben akár halállal is végződhet, hogyha nem állja ki a próbákat. A búcsúszkodás után ezért elsötétül egy pillanatra a kép, minthogyha ez a veszedelmes perspektíva, a beavatásnak ez a tétje egy pillanatra ennek a fiatalembernek a tudatát eltöltené.

a kidolgozási részben zajlik a tulajdonképpeni beavatás, ha tetszik a próbatéteknek a sora. Ezt a részt nagyon erős dinamikai kontrasztok, váratlan drámai fordulatok jellemzik. Érdekes módon itt is Haydn egyébként és a 83. szimfónia lassú tétele, Mozart modellje, így most a Haydn szimfónia részletét idézzük fel először.

hallgassuk meg most ennek a Haydni gondolatnak a felfokozott és sokkal félelmetesebb mozarti változatát.

ami félelmetessé tette ezt a részletet, az egyrészt a basszusnak, a tartó hangoknak a félhangonkénti folyamatos emelkedése, a másik pedig a ritmusképleteknek a makacs ismétlődése. Ez a kombináció ismerős lehet abból a Mozart operából, amelyet a mester a Gémos szimfónia előtt egy évvel 1787-ben fejezett be, a Don Giovanni fináliáról van szó.

És ha már felvetettük ezt az operai párhuzamot, akkor érdemes neki jelentést is tulajdonítanunk. Hiszen mi is történik itt az operában? Don Giovanni, aki az opera elején párbajban meggyilkolta a kormányzót, szinte véletlenszerűen meglátogatja a kormányzó sírját, és ott vacsorára invitálja azt a szobrot, amelyik a kormányzót ábrázolja. Valamelyes meglepő módon a kormányzó regisztrálja a meghívást, és biztosítja Don Giovannit arról, hogy elmegy erre a vacsorára, és ami talán még ennél is meglepőbb, tényleg elmegy a vacsorára, és ezen a ponton már ő szólítja meg, ez a félelmetes, egyszerre szellemként, de mégiscsak fizikai valójában jelenlévő alakként értelmezhető figura, ez a kővendég szólítja meg Don Giovannit. Ha tehát ezt a pillanatot idézi fel itt Mozart a G-moll szimfónia lassú tételében, és ezzel együtt persze az opera végkifejletét is jelesül az, hogy a kővendég tényleg magával viszi a túlvilágra Don Giovannit, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a pillanat a lassú tételben a rituális halálnak a pillanata, az a pillanat a beavatásban, ahol a jelölt elveszíti az eddigi személyiségét, és a nagy titkokba beavatva már új személyiségként tér majd vissza a mindennapi életbe, azonban ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell élni ennek a rituális halálnak, ennek a megsemmisülésnek a pillanatát. És nagyon érdekes, mert azon a ponton, ahol az imént abbahagytuk a zenének az ismertetését, a Mozart tételnek az ismertetését, ott először a tételben Mozart felfüggeszti azt a folyamatos pulzálását a zenének, amit talán a szívdobogással is azonosíthatnánk. Megállunk egy nagyon-nagyon távoli hangnemben, egy olyan hangnemben, amik az indító S-durhoz képest a legtávolibb ebben a tételben, és úgy tűnik, hogy itt egy pillanatra tényleg megáll az idő, és nem lehetünk biztosak abban, hogy van folytatás.

A tétel szerencsére nem érít véget, és így a beavatandó fiatalember, sőt most már mondhatjuk a beavatott fiatalember élete sem. A következő szakasz az mintegy az ő újraélesztését zenéli el, visszatér a pulzálás, visszatér a szívdobogás, és aztán elhangzik a tételnek, ennek a szonáta formának a harmadik része, a visszatérés, ahol újra szembesülhetünk a fiatalember portréjával, de most már egy olyan fiatalemberével, aki átment ennek a beavatásnak a próbatétjein. Most bemutatjuk önöknek a teljes második tételt.

a második tétel végén, tehát visszatérünk az életbe, és ez az életet a harmadik tétel, ha tetszik, mindennapi életként, a mindennapi élet körforgásaként értelmezi, és mi más lenne erre alkalmasabb a 18. század végi zene kontextusában, mint egy tánc. De hát nem kell ehhez különösebb indoklás, hiszen ebben az időszakban a szimfóniának teljesen kötelező része a menüet tétel. Nem volt egyébként ez mindig így, sőt maga Mozart is írt szimfóniát menüet tétel nélkül, de szimfóniáinak a többsége az négytételes tánctétellel. Hogy mégis inkább valamiféle körforgásnak, a valamiféle egyébként zord és kérlelhetetlen mozgásnak a kifejezőjeként értelmezhető ez a zene, ez abból következik, hogy ebben a tételben, és itt már a 18. század utolsó évtizedében tulajdonképpen máshol Mozart is és Haydn is a menüet tételeiben nagyon eltávolodik az igazi táncolástól, már csak nagyon stilizáltan, nagyon messziről utal a valódi táncgesztusokra ez a zene. Ennek az egyik oka az az, hogy az ő munkásságukban erre az időszakra felgyorsul ezeknek a tételeknek a tempója, így sem elégszik meg azzal Mozart, hogy kiírná, hogy ez a menüet tétel, tempó jelzést is ír mellé, allegretto, ez nem a világ leggyorsabb tempója, de arra utal, hogy semmiképpen sem amolyan kimért francia udvari táncként kellene játszani ezt a zenét. Hallgassák most meg a tétel elejét.

A menüedben is van egy középrész, amolyan mini kidolgozás. Ennek a során az imént hallott téma háromszor egymás után szekvenciában szólal meg. Ez azt jelenti, hogy minden megszólalás egy hanggal lejjebb kezdődik, mint az előző.

Azonban nem teljesen ezt halljuk, természetesen van ennek a szólamnak ellenszólama, ellenpontja is. Most ugyanezt a részletet a teljes zenekar hozzájárulásával hallgatjuk meg újra.

ezután visszatér a menüet téma eredeti alakjába, de mégis egy picikét összetettebb formában, ugyanis itt a két hegedű szólam kánonban egymástól egy picikét időben eltolva és más hangmagasságról indítva szólaltatja meg a témát.

És persze ez a kánon sem önmagában szól, hanem beleágyazódik egy összetettebb zenekari szövetbe ilyen módon.

Miután mindez elhangzott, következik a trió. A menüett tételeknek egy olyan szakasza, amelynek a hangszerelése az lágyabb, szellősebb, mint a menüett fő részé volt. És itt van még egy fontos eltérés. Egy pillanatra megszabadulunk a moll hangnemnek a komorságából, és dur hangnemre vált a zene.

elérkeztünk a fináléhoz, a gyors tempójú záró tételhez. Itt a tétel elején Mozart visszatér az egyszerűbb dallam és kíséret típusú szövethez, és egy olyan témát hangozhat, amelyik eléggé tipikus a 18. század második felének szimfonikus nyelvében, és ezt rakéta témának vagy tématípusnak szokás nevezni, azon egyszerű oknál fogva, hogy felfelé tör hasonlóan a rakétákhoz. Minden esetre van ennek a tématípusnak egy ennél talán fontosabb jellegzetessége is, különösen akkor, amikor moll hangnemben szólal meg, hogy valamiféleképpen a megbántottságnak, a tiltakozásnak az érzései szólnak benne.

a tétel középrészének, ennek a kidolgozási résznek az elején, aztán még ez az indulat, ez a megbántott, sértett érzés is irányát veszti, a téma tulajdonképpen darabjaira hullik, és egy pillanatra káoszban érezzük magunkat, már sem a metrumot, sem a lüktetés, sem a hangnemet nem tudnánk igazából eltalálni, hogy hol is vagyunk. A folytatás, ha lehet, még ennél is félelmetesebb, ugyanis most ebből a témából Mozart felépít egy fúgát, méghozzá egy egészen lenyűgöző fúga építményt. Ugye egy a barokk zenéből átörökölt szerkesztési módról van szó, egy olyan zenei szövetről, amelyet Mozart idejében, de még 100 évvel később is a zeneszerzők a legmagasabb rendűnek, a leginkább intellektuális szövésmódnak tekintettek. Ez tehát lenne a káosz ellentéte, a rend, a szerkezet, a tiszta struktúra. Azonban ebből a témából, ha felépítünk egy ilyen csodálatos építményt, az valójában valamilyen gigantikus szorongásnak lesz a képe, egészen félelmetes zenei vízió.

ehhez a zenei vízióhoz képest, aztán a fő témának az artikulált, megformált panasza, az már egészen megnyugtatónak, egészen otthonosnak fog tűnni. De hasonlóan az első tételhez itt is van egy inkább lírai jellegű melléktémánk, második témánk, és eléggé hasonlít hangulatában is az első tételéhez, szelíd, lemondó ez a téma.

A visszatérésben ugyanez a dallam már moll színezetet kap, elsötétedik, melankolikus, csöndesen bánatos karaktert fejez ki.

Hallhatjuk tehát, hogy a finálénak a felépítése az nagyon hasonlít az első tételhez. Minden, ami az elején sötét színezetű vagy bánatos volt, a végére még zordabb, még keményebb lesz, és minden, ami kicsit szelíd, kicsit csöndes volt, ugyancsak elsötétedik a tétel vége felé. Nagyon pessimista tulajdonképpen ez a kép, amit Mozart ezekben a szélső tételekben az életről ad, és érdekes, hogy más műveivel szemben, hasonlóan sötét hangvételű műveivel szemben, itt nincs feloldozás. Gondolhatunk egyfelől a D-moll zongora versenyére, ez 1785-ben született. Abban is ezek a sötét gondolatok szinte végig jelen vannak mindhárom tételben, de aztán a záró tételnek a legvégén mégiscsak hoz egy dur fordulatot, mégiscsak kivilágosodik a zenei kép, és valamiféle nem is csak megbékéléssel, hanem amolyan csöndes ujjongással, sőt aztán hangosabb ujjongással fejeződik be a zongora verseny. Vagy gondolhatunk a már felidézett Don Giovanni című operára. Don Giovannit ugye magával ragadja a kokorra, vagy a túlvilágra a kővendég, de ezt követően a túlélők elkezdik meggyőzni magukat arról, hogy ebben a Don Giovanni utáni világban nekik jobb lesz az életük, mint eddig volt, és legalábbis látszatra, legalábbis a hangvételbe az a darab is pozitívan, az a darab is derűsen fejeződik be, még ha érezzük is azt, hogy bizony akár Donna Elvire, akár Donna Anna vagy Ottávio sorsára gondolunk, nem lesz az olyan egyszerű, mint ahogy ők arról énekelnek az opera tényleges fináléjában. Itt azonban, hogy úgy mondjam, Mozart nem alkuszik, a befejezés azt a tépet, azt az űzött hangvételt adja, ami a finálét tulajdonképpen végig jellemzi. Úgy tűnik, hogy akart egy olyan művet is sírni, amiben azt mutatja meg, hogy bizony vannak problémák az életünkben, amelyekre nem lehet formai módon, nem lehet csak azért is valamilyen pozitív választ adni. Ezekkel a problémákkal, ezekkel a talán alapvetően meghatározó problémákkal együtt kell élnünk, de ha ilyen szépen tudunk róluk beszélni, akkor ez mégiscsak valamilyen megkönnyebbülés lehet. Most meghallgatjuk a finálét egészében.

0: Kedves hallgatóink, a Zenebeszéd mai műsorában Mozart nagy G-moll szimfóniáját játszotta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Farkas Róbert, a műsorvezető Péteri Lóránt, a szerkesztő Katona Márta volt. A felvétel 2017. október 21-én készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.
1: A 2017. november 18-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Általában asszonyok többet tudnak, és megbízhatóbban is énekelnek, mint a férfiak. Többféle oka lehet ennek. A férfiak inkább jövőmenők, talán munkájuk természetesen ösztönzi őket annyira a dalolásra. Kevesebbre is becsülik az olyan szerintük semmiségeket, amilyenek a nóták. A kocsmázás nagyobb lehetősége sem teszi őket, a közhittel éppen ellentétben alkalmasabbá, nagyobb dalkincs megőrzésére. Ehhez járult régebben még az is, hogy bizonyos népszokásokkal kapcsolatos dalokat, például a lakodalmas és sirató énekeket, csakis asszonyoknak, lányoknak illett énekelni. Ezért, ha úgynevezett nótafákat, vagyis olyan parasztokat, akik a falu köztudomása szerint nagyon sok dalt raktároztak el emlékezetükben, keresünk, akkor inkább asszony legyen az a nótafa. Mert a férfi nótafával gyakran rosszul járunk. Mindenhonnan felszedett dalokkal áll elő, olyanokkal, amelyeknek a faluhoz semmi közük sincs. Bartók Béla, Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936.

0: műsorajánló. A fiatal művészek után Wolf Péter szerzői estjét hallgathatják meg. Az Erkel Ferenc és Artisjus díjas magyar zeneszerző részleteket játszik Invenciók fiatal zongoristáknak című gyűjteményéből. Majd csellóra és zongorára írt kamaradarabjait adja elő Faludi Judit közreműködésével. Végül vokális művek következnek, amelyeket Szenthelyi Krisztián énekel. Wolf Péter művei. Ma 17 óra 48 perckor. A Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balogh Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, vasárnap 20:42 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Rádió hangversenyek.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. Fiatal művészek pódiuma című sorozatunkban Petrus Böleni Áron gordonkázik, Taraszava Brigitta zongorázik. A művészek előadásában elsőként hallgassák meg Liszt Ferenc elfelejtett románcát.

Liszt Ferenc elfelejtett románcát hallották. Következik Popper Dávid Szüleim emlékére című kompozíciója. Tündérek és boszorkányok, Tarantella és Bölcsődal.

elhangzott Popper Dávid szüleim emlékére. Hallgassák meg Nyikolaj Miaszkowski opusz 81-es ámol szonátáját.

Nikolaj Miaszkowski opus 81-es ámol szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből hallják hangversenyünket, amelyen Petrus Boleni Áron gordonkázik, Taraszova Brigitta zongorán játszik. Hallgassák meg előadásukban Rachmaninov Vokalíz című darabját.

A Rachmaninov vokális című darabja után következik Konstantin Dimitrescu parasztánca. Petrusból Öni Áron Gordonkán, Taraszova Brigitta zongorán játszik.

Konstantin Dimitrescu parasztánca után. Hallgassák meg Szergej Prokofjev opus 119-es C-dur szonátáját.

Szergej Prokofjev Opus 119-es C-dur szonátájával véget ért hangversenyünk, amelyen a Fiatal Művészek Pódiuma című sorozatunkban Petrus Boloni Áron gordonkázott, Taraszoba Brigitta zongorázott. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében készült 2026.

0: Te az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetségének legnagyobb presztízsű nemzetközi versenyét. Azóta szárnyalnak szerte a világban. Áprilisi felvétel a londoni Wigmore Hallból, ma 21 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. A Lemezelő következő adásában Király Ádám zongoraművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Ez szerintem a legkomplexebb zenei szempontból is, illetve zeneileg talán itt tudja a legtöbbet megmutatni maga az egész átirat.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterméből. Wolf Péter szerzői estjén Faludi Judit gordonkázik, Szenthelyi Krisztián énekel, Wolf Péter zongorázik. Elsőként részleteket hallanak Wolf Péter Invenciók fiatal zongoristáknak sorozatából. Csibész, japánkert, ritmusjáték, hófehérke meséje, postakürt. Wolf Péter zongorázik.

Részleteket hallottak Wolf Péter Invenciók fiatal zongoristáknak című sorozatából a szerző előadásában. Hallgassák meg Wolf Péter két darabját, az Alemán című darabot Faludi Judit játssza Gordonkán, a Zsíget Faludi Judit Gordonkán, Wolf Péter zongorán szólaltatja meg.

Wolf Péter két darabja hangzott el. Először az Almand, Faludi Judit játszotta Gordonkán, majd a Zsíg, Faludi Judit, Gordonka és Wolf Péter zongora játékában hangzott el. Most pedig következzék Wolf Péter három dala. Isten tenyerén, Ábránd és Harmadnapon. Szenthelyi Krisztián énekel, Wolf Péter zongorázik.

Isten tenyerén ábránd és harmadnapon. Wolf Péter három dalát énekelte Szenthelyi Krisztián, a szerző zongorázott. Kedves hallgatóink, a Doknányi Ernő Zenei Központból, a nagy teremből hallják Wolf Péter szerzőjestjét, amelyen Faludi Judit gornonkázik, Szenthelyi Krisztián énekel, Wolf Péter zongorán játszik. Hallgassák meg Wolf Péter poémáját. Előadja Faludi Judit gordonkán, Wolf Péter zongorán.

Wolf Péter poémája után, amelyet Faludi Judit, Gordonka és Wolf Péter zongora játékában hallottak, Wolf Péter két dala következik. Táncolj és Végül. Szenthelyi Krisztián énekel, a szerző zongorázik.

Volt Péter Táncolj és Végül című dalát énekelte Szenthelyi Krisztián, a szerző zongorázott. Kedves hallgatóink, Wolf Péter szerzői estjét hallják a Tohnányi Ernő Zenei Központból. A következő percekben Wolf Péter Reckless Requiem című művét hallgathatják meg, melynek szövegét Fábri Péter írta. Faludi Judit, Gordonkán játszik, Szenthelyi Krisztián énekel, Wolf Péter játszik zongorán.

0: Wolf Péter Reckless Requiem című művét hallották, amelynek szövegét Fábri Péter írta. Paludi Judit, Gordonkán játszott, Szenthelyi Krisztián énekelt, Wolf Péter zsongorázott. Ráadásként Wolf Péter Ave Mária-ja hangzott el a művészek előadásában. És ezzel véget ért hangversenyünk. Wolf Péter szerzői estjét hallották, amelyen Faludi Judit gordonkázott, Szenthelyi Krisztián énekelt, Wolf Péter zongorázott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. március 5-én. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszont látásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este az Árodvonos négyes játszik. A francia muzsikusokból álló együttes 10 éve megnyerte az ARD, a Németországi Regionális Közszolgálati Műsorszórók Szövetségének legnagyobb presztízsű nemzetközi versenyét. Azóta szárnyalnak szerte a világban. Áprilisi felvétel a londoni Wigmore Hallból, ma 21 óra 22 perckor, a Bartók Rádióban. Vasárnap este Demény Balázs zongorázik. A kolozsvári születésű junior primadíjas művész szóló estjének programján a francia billentyűs tradíció találkozik 20. századi követőjével, melyet nagyszerűen egészít ki Brahms variáció sorozata és Balog Máté kortárs darabjának ősbemutatója. Tavaly decemberi felvétel a Zeneakadémiáról, vasárnap 20:42 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Megkapta a V-híd a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. Egyre több felé várható eső. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelkiállapota fokozott figyelmet igényelhet. Több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa, a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő közösségi oldalán hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte a mai hatékony fogvatartási rendszerek képesek megvédeni a társadalmat, anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő. Híreket legközelebb 23 óra 55 perckor hallhatnak itt a Bartók Rádióban. 18 óra 59 perc van.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Reklámot hallottak. 19 óra. Koncert a Bartók Rádióban.
6: Jó estét kívánok! Uzsali Bencét hallják a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, ahonnan a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny gála koncertjét és díjátadóját, illetve eredményhirdetését közvetítjük élőben. Egy 10 napos esemény sorozat ér ma véget, hiszen október 1-én kezdődtek az elődöntők a Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok részvételével. Majd ezen a héten hétfőn és kedden folytatódott a középdöntővel a Zeneakadémia nagytermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, és tegnap este itt a Műpában a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral zajlott le a döntő. A döntőbe 4 karmester jutott, név szerint az olasz-svájci Francesco Cagnasso, a kínai-taiwani Yute Hu, az argentin Fernando Gaggini és a hollandiai Drummado Weinhammer. Tegnap mindenki 2-2 művet vezényelt, egy magyar és egy nem magyar szerző művét, melyet csomagban és sorsolással kapták, és ma a koncerttel kezdődik az esemény, tehát elsőként a gála koncert következik, a 4 döntőbe jutott versenyző vezényel egy-egy művet, mindenki a magyar szerző művét vezényli. Ugyanabban a sorrendben lépnek ma színpadra, mint ahogy tegnap, és ahogy az előbb én is mondtam őket. Elsőként Liszt Ferenc léprelődje, utána Bartók Béla táncvitje, majd Doknányi Ernő szimfonikus percei, és végül Kodály Zoltán galántai táncai hangzanak majd el. Ezt követően majd lesz egy rövid átállás, amikor majd a jelenlévők megnéznek egy kis filmet a zsűrivel, és aztán utána kezdődik az eredményhirdetés és a díjátadó, és a díjátadó legvégén a győztes első helyezett még egyet majd vezényel, de ez még meglepetés, hogy ki lesz a győztes, és az is, hogy mit vezényel. A színpadon pedig Seres Gerda és Csémi Balázs vezetik majd a műsort, ők kalauzolnak minket. És hamarosan kezdődik a fanfár, és kezdődik a koncert.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny díjátadó gáláján, itt a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Üdvözlöm a televízió és rádió közvetítés közönségét, valamint mindazokat, akik online követik a megmérettetést. Seres Gerda vagyok, a versenyházi asszonya.
1: And my name is Balázs Csémi, and I will be your host tonight. Welcome to the gala concert of the first Solti International Conducting Competition here in the Béla Bartók National Concert Hall at MIPA. I would also like to welcome everyone watching on television, listening on the radio, or following us online.
0: Solti György Budapestről indult, és a világ legnagyobb operaházainak, legrangosabb zenekarainak élére jutott. Pályáját a történelem viharai is alakították, de rendkívüli tehetsége, szenvedélye és megalkuvást nem ismerő igényessége a 20. század egyik legnagyobb karmesterévé emelte. 31 Grammy-díjával máig a klasszikus zene rekordere. Igazi öröksége azonban abban is tovább él, amit felvételeiben, zenekarai munkáiban és a következő nemzedékekre gyakorolt hatásában hagyott ránk. Az ő nevét viselő karmesterverseny is ezt az örökséget viszi tovább, és a jövő nagy karmestereinek ad lehetőséget a bemutatkozásra.
1: Sir George Solti began his career in Budapest, and went on to lead some of the world's greatest opera houses and most distinguished orchestras. His career was shaped in part by the upheavals of history, but his exceptional talent, passion and uncompromising standards established him as one of the greatest conductors of the 20th century. With 31 Grammy Awards, he still holds the record in classical music. His legacy lives on in his recordings, the magnificent work of his orchestras, and his influence on succeeding generations. The conducting competition bearing his names continues that legacy, offering the promising conductors of tomorrow a platform to showcase their talent.
0: Hosszú és izgalmas út végéhez érkeztünk. A versenyen csak nem 400 jelentkező közül 21 karmester jutott az elődöntőbe, közülük 10 jutottak tovább a középdöntőbe, a tegnapi döntőben pedig már csak 4 álltak a karmesteri pulpitusra.
1: We have reached the end of a long and demanding competition. From almost 400 applicants, 21 conductors were selected for the first round. 10 progressed to the semifinals, and just 4 took the podium in yesterday's finals.
0: Az elmúlt napokban rendkívül sokszínű repertoárral találkozhattunk. Bartók, Tohnányi és Kodály műveitől Stravinskyn át Mozart és Puccini opera részletekig, valamint kifejezetten erre a versenyre komponált kortárs magyar alkotásokig. Más-más műfajokban különböző együttesek élén kellett a versenyzőknek bizonyítaniuk, hogyan dolgoznak a zenekarral, miként formálnak meg egy-egy művet, és hogyan teremtenek kapcsolatot a zenészekkel.
1: Over the past few days we have heard a remarkably varied repertoire. Works by Bartók, Dohnányi, Kodály and Stravinsky, excerpts from operas by Mozart and Puccini, and contemporary Hungarian pieces composed especially for this competition. Working with different ensembles and across different genres, the competitors had to demonstrate how they rehearse with an orchestra, how they interpret a score and communicate with the musicians.
0: Ma este végre kiderül, hogyan döntött a nemzetközi zsűri, és kik lesznek az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny díjazottjai.
1: Tonight, we shall learn the international jury's decision and discover who will receive the prizes at the inaugural Solti International Conducting Competition.
0: Előtte azonban még egyszer meghallgathatjuk a 4 döntős karmestert. A gála zenekara a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A tegnapi döntő 4 karmestere ma este is az együttes élére áll, és egy-egy szimfonikus művel mutatkozik be.
1: Before the awards, we shall hear the 4 finalists once more. The orchestra for tonight's gala is the Hungarian National Philharmonic Orchestra. Each of yesterday's 4 finalists will return to conduct a symphonic work.
0: A zsűri mellett a közönségnek is fontos szerep jut. Önök dönthetik el, hogy ki kapja a közönség díjat. A közönség szavazás még tart, voksukat a mipa.hu/Solti-szavazás oldalon adhatják le, egészen a díjátadó ceremónia kezdetéig.
1: But the audience also has an important role to play. You will decide who receives the audience prize. Voting remains open at mupa.hu/Solti-szavazás until the beginning of the award ceremony.
0: A mai estén elsőként Francesco Cagnasso lép a karmesteri pulpitusra.
1: Our first conductor this evening is Francesco Cagnasso.
0: Liszt Ferenc egyik legismertebb szimfonikus költeményét, a romantika eszmevilágát és szenvedélyét magába sűrítő Léprelüdöt vezényli.
1: He will conduct one of Franz Liszt's best-known symphonic poems, Léprelüd, a work that captures the ideas and passions of romanticism.
0: Először egy rövid filmben ismerjük meg közelebbről a versenyzőt, utána pedig fogadják szeretettel Francesco Cagnassót.
1: First, a short film will introduce the competitor to us, and afterwards, please welcome Francesco Cagnasso.

0: I remember that my parents told me when I was 2 years old, I was watching a concert in the television, and they told me that I was trying to conduct the orchestra with one finger.
1: Francesco Cagnasso arról beszél ebben a kis filmben, hogy a szülei mesélték neki, hogy 2 éves korában egy koncertet nézett a tévében, és egy ujjal próbálta vezényelni a zenekart. Akkor persze még kicsi volt a karmesteri tanulmányokhoz, de elkezdte a saját hangszeres tanulmányait, és ez a gondolat, hogy esetleg karmesterré váljon, ez folyamatosan a hangszeres tanulmányok alatt is végig ott volt. Később aztán el is indult ezen az úton. Meglátása szerint a vezénylésnek akkor van értelme, hogyha valami személyeset teszünk bele, különben csak robotok vagyunk. És fontos, hogy a zenében ne robotok, hanem emberek legyünk. És ugyanakkor meg kell találni azt az egyensúlyt, ami a partitúra tisztelete és a zene által kiváltott érzelmek között van. Ebben a versenyben azt találja jónak, hogy minden fordulóban más és más zenekart kell vezényelni, új együtteshez kell alkalmazkodni, és ráadásul egy széles repertoárt ad ki ez a versenyanyag, amit érdemes megtanulni, és amit a későbbi karmesteri pályáján is jó szerivel majd hasznosítani fog tudni. Ő következik most hamarosan. Tegnap egyébként a Léprelőd mellett Strauss denevér nyitányát vezényelte, nagyon világos és határozott mozdulatok jellemezték az ő vezénylését. And has different task. Thank you.

0: A gála Yute U vezénylésével folytatódik.
1: The gala now continues with Yute U.
0: Bartók Béla táncszvitje 6 tételben idézi meg különböző népek tánczenéjének világát, amelyet a zeneszerző összetéveszthetetlen zenei nyelve fog össze.
1: Béla Bartók's dance suite evokes the dance music folklore of different cultures and communities. The 6 movements are characterized by the composer's distinctive musical language.
0: A rövid film után fogadják szeretettel Yute U-t.
1: After the short film, please welcome Yute U.
2: And Yute vagyok, övendik.
3: For me, being a conductor is like a privilege, you know. I always think that I like to work with people, so I start want to be a conductor when I was in participate in wind band as a tubist.
4: Yute U számára karmesternek lenni kiváltság. Szeret emberekkel dolgozni, és felidézte az emléket, hogy mennyire inspiráló volt számára zenekari tubásként, hogy van egy ember a zenekar élén, aki a kezével irányítja a zenét. Arra gondolt, hogy ő is ilyen akar lenni. Így kezdődött a karmesteri pályafutása. A karmester számára egy közvetítő a zeneszerző, a zenészek és a közönség között. Meg kell próbálni megértetnie és megérteni a zeneszerző szándékát, együtt megérteni a zenészekkel, és együttes erővel közvetíteni a közönség felé. Meglátása szerint ez egy hosszú út, hiszen fiatal karmesterként az ember tele van szenvedéllyel, és nagyon sok mindent akar megmutatni. Ő személy szerint azon dolgozik, hogy a vezénylése higgadtabb és világosabb legyen. Úgy gondolja, hogy ha valaki nyugodtabb, jobban meg tudja mutatni a zenét. Egyébként a tegnapi vezénylését elnézve nagyon világosan és higgadtan vezényelt, ugyanakkor nagyon érzelmes és inspiráló volt az ő jelenléte, azt hiszem, hogy igazán szerette őt a zenekar.

0: Most Fernando Gaggini következik.
1: Next is Fernando Gaggini.
0: Dohnány Ernő szimfonikus percek című öt rövid tételből álló zenekari művét vezényli, amely néhány percbe sűrítve mutatja meg a zeneszerző sokszínű zenei világát.
1: He will conduct Ernő Dohnányi's Symphonic Minutes, an orchestral work in five short movements that offers a glimpse into the composer's varied musical style.
0: Hölgyeim és uraim, a kisfilm után következik Fernando Gaggini.
1: Ladies and gentlemen, after the short movie, please welcome Fernando Gaggini.
2: Cosa sento in quella gioia cadea.
3: I'm from Argentina, from Buenos Aires, and yeah, for conducting, since I was a kid, I always wanted to do it, but I don't remember, you know, my family tells me about this, but I used to play with Legos, and I would like make orchestra.
4: Fernando Gaggini Argentinából, Buenos Airesből származik. Amennyire emlékszik, mindig is karmester akart lenni. Elmeséli, hogy gyerekkorában Legóból épített magának zenekart, és ha a tévében koncertközvetítést látott, mindig azt mondta, hogy ha nagy lesz, ő lesz a karmester. Meglátása szerint akkor jó egy karmester, ha képes megmutatni a zenét, sőt, ő maga lenni a zene. A jelenléte kell, hogy közvetítse a zenét a zenekar felé. Beszámol még arról, hogy volt egy fontos pillanat, amikor rájött, hogy bármilyen helyzetben, ha vezényel, el kell engednie a feszültséget, és egyszerűen élvezni a zenét, hiszen a zene végső soron azért van, hogy élvezzük. Ez volt az egyik legfontosabb, amit az elmúlt években megtanult, hogy hogyan lehet elengedni azt az izgalmat, ami például a versenyhelyzetekben jelentkezik, és egy ilyen stresszes helyzetben is a zenére koncentrálni. Egy fontos tapasztalata, hogy megérezte, hogy ő is képes erre. Nagyon energikusan vezényel egyébként, nagyon együtt van a zenével és a zenekarral, nagyon hajlékony mozdulatokkal volt jelen a tegnapi döntőben. Ő következik most.

0: A négy döntős közül utolsóként Trümádó Weinhammer áll a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élére.
1: The last of our four finalists to conduct the Hungarian National Philharmonic Orchestra is Trümádó Weinhammer.
0: Kodály Zoltán Galántai Táncok című művét vezényli, amely a zeneszerző gyermekkori emlékeiből és a galántai cigányzenekarok muzsikájának világából merít.
1: He will conduct Zoltán Kodály's Dances of Galanta, inspired by the composer's childhood memories and the music of the gypsy ensembles of Galanta.
0: Az utolsó mű előtt is egy rövid film következik, utána pedig fogadják szeretettel Trümádó Weinhammert.
1: Before the final piece, a short film will introduce Trümádó Weinhammer. After that, please welcome the conductor himself.

0: I played in orchestras always since I was 8. I think I was a violinist. I studied violin as well. And of course, I like to play the concertos and the sonatas, but...
1: De Romado Weinheimer már 8 éves korában is zenekarban játszott, hegedűs volt. Elmondása szerint szerette a szonátákat és a versenyműveket, de igazán a szimfóniák és a nagyzenekari művek vonzották. Az egyik tanárát idézte, hogy egy karmesternek mindig egy olyan milliót kell megteremtenie, amelyben a zenészek saját maguk legelőnyösebb oldalát tudják mutatni, és igazán el akarják játszani úgy azt a zenét, ahogy a karmester is szeretné. Ő is ezt vallja. Azt mondja, hogy az egyik nagy előnye, hogy nagyon jó póker arca van, és még nagyon stresszes állapotban is úgy tud viselkedni, hogy ezt nem igazán lehet észrevenni, hogy mit érez. Így amikor egy zenekarral dolgozik, a nehéz helyzetekben is tud nyugodtnak és összeszedettnek látszani. Korábban is részt vett már versenyeken, és egyre inkább úgy érzi, hogy ez neki való. Egyre inkább úgy látja, hogy meg tudja mutatni a személyiségét és érdemest, mert tetszést arat és értékelik. Egy fontos felismerése volt, hogy maradj az, aki vagy, és mutasd is meg. Annak ellenére, hogy ő maga holland, de ha ránézünk, láthatjuk, hogy a felmenői nem is Európából származnak, tegnap olyan galántai táncokat vezényelt, hogy valószínűleg Kodály is megnyalta volna a 10 ujját, hogy igen, így játszottak azok a cigány muzsikusok. Hát most is ezt a művet halljuk tőle, bízunk benne, hogy meg tudja ismételni.

0: A versenyzők teljesítményét az elmúlt napokban kiváló nemzetközi zsűri kísérte figyelemmel. A neves karmesterekből és zenei szakemberekből álló testületnek nem volt könnyű dolga. 21 tehetséges fiatal közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.
1: Throughout the competition, the performances have been assessed by a distinguished international jury. Comprising of renowned conductors and music professionals, the jury faced a difficult task in selecting the best from the 21 talented young musicians.
0: A zsűri tagjai ma este is itt vannak velünk a teremben. Most egy rövid filmben mesélnek arról, mit jelent számukra a karmesterség, és milyen tulajdonságokat kerestek a versenyzőkben.
1: The jury members are with us this evening. In the following short film, they share what conducting means to them and the qualities they were looking for in the competitors.

0: Conducting is a combination of personality, of knowledge, of leadership, of sensitivity, all this together in one person.
1: Tekintsük át mi is a 9 tagú zsűrit egy kicsit, hogy kik is azok, akik értékelik ezt a versenyt. Elsőként Pinka Steinberg, a nemzetközi zsűri elnöke szólal meg. A szenvedélyes interpretációiról is ismert izraeli születésű karmester hegedűsként kezdte a pályáját, 1974-es berlini karmesteri debütálása óta a világ vezető zenekarait és opera együtteseit vezényelte, számos díj és elismerés tulajdonosa. Szerinte a vezénylés a személyiség, az érzékenység, a vezetői képesség és a tudás ötvözete. Ennek mind együtt kell megjelennie valakiben ahhoz, hogy jó karmester legyen. Solti György a főnöke volt Chicagóban. Ő mondta neki, hogy ne beszéljenek madarakról és méhecskékről a próbákon, hanem exakt módon fogalmazzák meg, hogy pontosan mit is akarnak hallani. A zsűri egyik magyar tagja Bogányi Tibor, Liszt-díjas karmester, 2011 és 23 között a Pannonfilharmonikusok vezető karmestereként szerzett nemzetközi hírnevet a zenekarnak, amellyel többek között a berlini Filharmóniában, a bécsi Musikvereinben és a Zürichi Tonhalléban is bemutatkozott. 2018 és 24 között a Pori Sinfonietta vezető karmestere volt, és nevéhez fűződik az Operaház formabontó 3D-s Carmina Burana produkciója is. Szerinte egy zenekart és egy közönséget igazán felfűteni egy olyan ember tud, akiben nagyon ott buzog a zene. Egy versenysiker, vagy éppen egy versenykudarc viszont szerinte nem garancia semmire, de mindenképpen egy fontos tapasztalat. Roberto Abbado a kortárs és a Belcanto repertoár egyik legismertebb bolognai dirigense, az Abbati díj birtokosa, jelenleg a bolognai Teatro Comunale Filharmonikusainak vezető karmestere. Számos operaházban vezényelt ő is a Metropolitentől a Bécsi Staatsoperig és a világ legjelentősebb zenekaraiban és operaházaiban aratott sikereket. Számára azok voltak a legjobb karmesterek, akik képesek voltak mély érzelmeket kiváltani belőle, hiszen magának a zenének is az a célja, hogy érzelmeket közvetítsen. Most úgy látja, hogy a versenyzők leginkább a technikai tudásukkal tűntek ki, de az opera műfajában még van mit tanulniuk. A zsűri tagja a tajvani származású amerikai karmester Mei Ann Chen is, aki energikus és szenvedélyes stílusáról, illetve közvetlen kommunikációjáról ismert. Ez mindig friss lendületet visz a zenekari munkába. 2021-től ő a Recreation Grosses Orchester Graz vezető karmestere, tehát ő az első ázsiai női dirigens egy osztrák zenekar élén. Úgy látja, hogy egy világszínvonalú zenekart vezényelni olyan, mint egy Forma 1-es autót vezetni. És a fiatal karmestereknek általában nincs lehetőségük ilyen autóval gyakorolni. Nincs versenyautójuk, talán van egy bicikliük vagy motorjuk, de az nem versenyautó, és ezért az ilyen szituációkban nagyon fontos, hogy képesek legyenek azonnal tanulni az adott helyzetből. A zsűriben ül még a finn karmester Mikko Frank, aki igen fiatalon 17 évesen kezdte a karmesteri karrierjét, azóta a világ számos vezetőzenekarával és operaházával működött együtt, művészetét a kifinomult hangzás és az intenzív kifejező erő jellemzi, erre tanul a gazdag diszkográfiája is. 2018 óta az UNICEF jó szolgálati nagykövete Beninben és Szenegálban dolgozik a gyermekek védelme és jóléte érdekében. Ő arról számolt be, hogy bár már 30 éve karmester, még minden nap tanul valami újat. Hiszen az ember fiatalon azt hiheti, hogy nagyon sok mindent tud, és minél több mindent tanul, annál inkább rájön, hogy mennyi mindent nem tud még. Hia Domonkos is zsűritag, ő Liszt és Junior Prima díjas karmester, 2015 óta az Augsburgi Álmazémi Színház főzeneigazgatója, és 2025 májusától ugyanebben a minőségében segíti a Magyar Rádió művészeti együtteseinek munkáját. Egyébként nagyon fiatal korában ő is elnyerte a Magyar Televízió Nemzetközi Karmester versenyének első díját. Szerinte a karmesterségben a jó technika az alap, de a szakma lényegét nem igazán lehet tanulni, ott az számít, hogy mi jön belülről. A zsűriben találjuk még Roberto Paternostro bécsi születésű karmestert, aki Hans Swarovski, Ligeti György és Christoph von Dohnányi tanítványaként kezdte pályáját, majd Herbert von Karajan asszisztenseként dolgozott Berlinben. A világ vezető operaházaiban és számos fontos zenekarában működött már közre. Szerinte az a legfontosabb, hogy megértsék a karmesterek, hogy nem hangszereket, hanem embereket vezényelnek. Azt tanácsolja a fiatal karmestereknek, hogy vezényeljenek annyit, amennyit csak lehet, amatőr zenekarokat, templomi kórusokat, és ragadjanak meg minden lehetőséget. Van még egy női karmester a zsűriben, Anu Tali, aki karizmatikus, brilliáns és energikus észt karmesterünk, napjaink egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb női karmestere. 1997-ben Iker testvérével, Katrin Talival alapították meg a Nordic Symphony Orchestrát, amelynek élén 2011-ben a MÜPA-ban is bemutatkozott. És végül Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatója és zsűritag, elmondása szerint a legtöbbet az operában tanult arról, hogy hogyan is kell vezényelni, hiszen ott nagyon-nagyon direkt következménye van az ember mozdulatainak.

0: Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a mai este legizgalmasabb részéhez. Hamarosan kiderül, kik lesznek az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny díjazottjai.
1: Ladies and gentlemen, we have now arrived to the most anticipated part of the evening. The announcement of the prize winners of the Solti International Conducting Competition.
0: Önöknek, a közönségnek is lehetősége volt szavazni arra, hogy a négy döntős közül kinyerje el a közönség díjat. A szavazást ezennel lezárjuk. Köszönjük a több mint 5000 szavazatot.
1: You, the audience, have had the opportunity to vote for your favorite of the four finalists. Voting is now closed. Thank you for more than 5,000 votes.
0: Megkérjük a döntő négy karmesterét, hogy fáradjanak ki a színpadra a díjak átadásához.
1: And we now invite the four finalists to join us on the stage for the award ceremony.
0: A díjátadó ünnepség kezdetén felkérem Kájár Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, a Solti Nemzetközi Karmesterverseny Művészeti Bizottságának tagját, hogy ossza meg velünk gondolatait.
1: To begin the award ceremony, I would like to invite Csaba Kájár, Chief Executive Officer of MIPA and a member of the Artistic Committee of the Solti International Conducting Competition, to share his thoughts with us. Please welcome him.
0: Fogadják szeretettel!
2: Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, kedves nézők, rádióhallgatók! Ebben a nagy izgalmakkal teli pillanatban szeretnék az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny minden indulójának, közel 400 fiatal karmesterjelöltnek gratulálni.
3: Ladies and gentlemen, dear guests, distinguished audience, viewers and listeners, I would like to congratulate all the contestants of the first Solti Art Show.

0: for the international conducting competition, more than 400 young conductors candidates.
1: Szeretném külön megköszönni a zsűrinek, Maestráknak és Maestróknak a kiváló munkát, partnereinknek az együttműködést, és Műpás kollégáimnak a verseny nagyon lelkes megszervezését. Minden kedves vendégünknek köszönet, akik végigkísérték a fordulókat, akár élőben, a különböző helyszíneken, akár a képernyők előtt ülve, itthon és szerte a világban.
0: I really appreciate the excellent work of the jury, maestras and maestros, and the organizing work of the MIPA colleagues. Thank you, dear guests, for attending and watching the competition here or on the screen, here in Hungary or all over the world.
1: Nagy örömmel szerveztük ezt a megmérettetést. Bízom benne, hogy ez az első verseny egy szép hagyomány kezdete, és Szőr Solti György szellemi örökségét továbbadva a jövőben is lehetőséget teremt majd a fiatal karmesterek számára, hogy megmutassák tehetségüket a világnak. Köszönöm.
0: It was a pleasure organizing this competition. I hope this marks a beginning of a beautiful tradition that enables young conductors to follow in the footsteps of Sir György Solti. Thank you very much.
2: Köszönjük szépen Kál Csabának.
3: Thank you to Csaba Kál.
2: A verseny során 21 fiatal karmester mutathatta meg tehetségét, felkészültségét és egyéniségét. A zsűrinek nem csak a teljesítményüket kellett értékelnie, hanem arról is döntenie, kikben látja a legnagyobb lehetőséget a jövőre nézve.
3: During the competition, 21 young conductors have demonstrated their talent, preparation and individual approach. The jury had to assess not only their performances, but also their future potential.
2: Most felkérem a zsűri elnökét, Maestro Pinka Steinberget, hogy ossza meg velünk az elmúlt napok tapasztalatait.
3: I would now like to invite the president of the jury, Maestro Pinkas Steinberg, to share his impressions of the past few days. Please welcome him.
2: Fogadják szeretettel.
4: Jó este kívánok! Bocsánat, nem beszélek magyarul. Nem beszélek magyarul. I will say it in English. This competition was very, very difficult for the jury. We had all these contestants, each one conducting in a different way. And we had to decide who is going to win and who is not going to win. You see, in Hungary, you had a fantastic thing. You had export of great conductors, and they all went to America. Yes. I remember Ormandy. I remember Seel. Reiner, you see, all big orchestras in America had conductors from Hungary. The last one was Solti, great Hungarian conductor, conducting a great American orchestra. It just so happened that Solti was my boss, so I knew him very well. And I worked with him for 3 years. I learned a lot from him. I must say, I learned a lot from him. And Solti was a very strong person. And I remember he said, there's only one way, my way. But he was right. He's a conductor. You cannot have discussion in the orchestra. Yes, it's good, not is not good, not is not good. And no, no. He said it, and that's what he wanted,

with all this lecture and say a little one in Magyarul. Az életnem abos torta.

0: Go for it.
1: Miért is jöttünk ma ide, tisztelt hölgyeim és uraim? Azért, hogy megkeressünk egy nyertes fiatal karmestert. Mi is olyan kérdés? Mindenki tud alapjában véve a karmesterek között vezényelni, de mégis meg kell találnunk valakit. Magyarországnak fantasztikus előnye van, hiszen számtalan híres karmestert exportált az Egyesült Államokban. Számos nevet sorolhatnék föl, és a legutolsó ember, aki oda kiment, az maga Solti György volt. Nagyon nagyszerű magyar karmesterekről beszélhetünk. Én egyébként Soltit magam is ismertem. Nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon fontos emlékeim vannak vele kapcsolatban. És emlékszem arra, hogy nehéz volt, hiszen Solti azt mondta, hogy ugye van egy út, és ez Solti György útja, az én utam. Kérdés azonban, hogy tényleg jó ez, mert valójában arról van szó, hogy a karmesterre igenis szükség van. Nem csak hadonászik a pálcájával, hanem egy nagyon fontos feladatot lát el. Képzeljük csak el, hogyha nem végezni a feladatát, akkor gyakorlatilag egy szervezett hangzavart kapnánk, nem pedig zenéket. Kérdés az, hogy mi az, amit végre tud hajtani ez ügyben. Mi neki a feladata? Gyakorlatilag az a feladata, hogy használjon egy nyelvet. Használjon egy nyelvet, amellyel az érzéseket el tudja jutni a közönségéhez. El tudja jutni a közönségéhez, például az itt látható közönséghez is. És nekünk most a zsűriben pontosan ez volt a feladatunk, hogy keressünk egy ilyen embert. De természetesen nem arról van szó, hogy az új Solti Györgyöt szeretnénk megkeresni, korán sem erről van szó. Viszont egy tényleg olyan emberről szeretnék beszélni majd, aki, amit majd el fogunk árulni, hogy ki lesz ő, aki megfelelt ennek a kritériumnak. Erről szól tehát a vezénylés maga, a karmesteri lét, hogy ezt a gondolatot tovább tudjuk adni. Fontos az, hogy mindenképpen az érzelmeket tudjuk közvetíteni. Közvetíteni a közönség felé, és ezt a nyelvet végre hajtani, és megmutatni a közönség számára. Fontos, hogy ehhez szükséges a közönség is, az a befogadó tér, az a színházi épület, ahol vagyunk. Természetesen nem egyszerű a karmestereknek sem az élete, és nagyon fontos, hogy a fiatal generációhoz ez az információ is eljusson. Hogy nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Azt is mondhatnám, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Viszont a magyar közönség számára is azt hiszem rendkívül fontos, hogy megértse ezt a felállást. Ugye jó magam is voltam, hegedültem ugye a másik oldalon, tehát tudom nagyon jól, hogy a zenekar számára mit jelent mindez. Úgyhogy ebben a tekintetben is el tudom mondani, hogy nem jelenti azt, hogy van egy jó karmester, egy híres karmester, hogy az mindig csupa jót csinál. Dolgozik keményen, de könnyen lehet, és adott esetben Solti György esetében is előfordult, amikor ugye Covent Gardennek volt a zeneigazgatója, hogy nem értékelte egy-két ember az ő munkásságát, és szinte megdobálták káposztával, és ezt komolyan mondom. Úgyhogy ezt is mindig fejbe kell tartani. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy értsük meg, és a fiatal karmesterek is értsék meg, a közönség is értse meg, hogy mi ennek a sikernek a titka. És végezetül pedig annyit szeretnék csak elmondani, röviden összefoglalva a mondani valómat, és ezt magyarul, hogy az élet nem egy habos torta. Köszönöm szépen.
2: Before I leave the stage, I would like to give a fantastic compliment to Csaba Gael and the whole team who organized this competition. Difficult for us, but wonderful work. Another one that I would like to give a very big compliment is the orchestra.

0: Saba csapata, illetve a zenekar kapta ezt a nagyszerű tapsot.
1: They understood.
0: De ezt megértette a közönség.
1: I know how difficult it is, because I played in the orchestra myself before I became a conductor. So I know how difficult this kind of work is for the orchestra.
0: Én tudom, hogy milyen nehéz a zenekar tagjának lenni, milyen komoly munkát végeznek, hiszen mielőtt magam is karmester lettem volna, játszottam zenekarban.
1: But they did a fantastic job.
0: De fantasztikus munkát végeztek.
1: Right. And you deserve.
2: Köszönjük szépen akkor Maestro Steinbergnek.
3: Thank you very much.
2: Thank you very much.
1: Sorry?
2: Thank you very much, Maestro. If you finish.
1: My pleasure. I finished. Do you want me
2: Great.
1: To continue?
3: Thank you.
2: Hölgyeim és uraim, mielőtt kihirdetnénk a verseny hivatalos díjait, következzenek a külön díjak.
3: Ladies and gentlemen, before we announce the competition's main prizes, we shall first present our special prizes.
2: Ezek az elismerések nem csak a döntőben nyújtott teljesítményeket méltatják, hanem újabb szakmai lehetőségeket is kínálnak a fiatal karmestereknek. Bemutatkozást zenekarok élén, kapcsolatépítést és támogatást a további munkájukhoz.
3: These awards recognize achievement beyond the final performances and offer the young conductors further opportunities, including appearances with orchestras, new professional contacts, and support for their careers.
2: A Universal Edition a versenyzők számára összeállított ajándékcsomaggal járul hozzá a fiatal karmesterek szakmai fejlődéséhez.
3: Universal Edition is supporting the professional development of the young conductors with gift packages prepared for the competitors.
2: Az Opera Base, a nemzetközi opera élet egyik meghatározó adatbázisa, kedvezményes hozzáférést biztosít a verseny résztvevőinek. A 10 középdöntős kiemelt kedvezményben részesül, a 4 döntős pedig ingyenes Artist Premium profilt kap.
3: Opera Base, one of the leading databases in the international opera world, is offering discounted access to competition participants. The 10 semi-finalists will receive an enhanced discount, while the 4 finalists will each receive a complimentary Artist Premium profile.
2: Most pedig azok a külön díjak következnek, amelyeket személyesen is átadunk. Erre felkérem K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját.
3: We now turn to the special prizes that will be presented in person. I would like to invite Csaba K.L. to present the award.
2: A Kastenbit Music Management Academy személyes szakmai tanácsadási alkalmat ajánl fel.
3: The Carsten Witt Music Management Academy is offering individual professional advice sessions to
2: Trimado Weinhammernek.

0: The Miskolc Symphony Orchestra Special Prize is awarded to
1: A Miskolci Szimfonikus Zenekar külön díját kapja. Jute U.

0: The Buda Folk Dohnányi Orchestra Special Prize is awarded to...
1: A Budafoki Dohnányi Zenekar külön díját kapja... Jute U.

0: The special prize of the Casa da Musica in Porto is awarded to
1: A portói Casa da Musica külön díját kapja Fernando Gaggini.

0: The Pannon Philharmonic offered two prizes. The first one is awarded to...
1: A Pannon Philharmonikusok, az elődöntő zenekara, két külön díjat is megítélt. Az elsőt kapja... Trümádó Weinhammer.

0: The other Pannon Philharmonic Special Prize is awarded to...
1: A Pannon Philharmonikusok másik külön díját kapja. Fernando Gaggini.

0: The Hungarian Radio Symphony Orchestra special prize is awarded to
1: A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának külön díját kapja Trümádó Weinhammer.

0: The Hungarian National Philharmonic Orchestra Special Prize is awarded to
1: A Nemzeti Filharmonikus Zenekar külön díját kapja Trümádó Weinhammer.

0: Hello.
1: Köszönjük a külön díjak felajánlóinak, hogy ilyen értékes lehetőségekkel támogatják a fiatal karmesterek pályáját.
0: We would like to thank all those who have offered special prizes for providing such valuable opportunities to support these young conductors in their careers.
1: Hölgyeim és uraim, a szakmai elismerések mellett van egy díj, amelyről kizárólag a közönség döntött.
0: Ladies and gentlemen, alongside the professional awards, there is one prize decided entirely by the audience.
1: A verseny nézői a négy döntős produkcióját követően adhatták le szavazatukat arra a karmesterre, akinek a teljesítménye a leginkább megragadta őket. Elérkezett a pillanat, hogy megtudjuk, ki nyerte el az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny közönségdíját.
0: Following the four finalists' performances, viewers were invited to vote for the conductor whose performance made the strongest impression on them. We shall now announce the winner of the audience prize of the first Solti International Conducting Competition.
1: A díj átadására felkérem K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját.
0: I would like to invite Csaba K.L., Chief Executive Officer of MIPA Budapest, to present the award.
1: A közönségdíjat kapja.
0: The audience prize goes to...
1: Jute U.

0: És most következzenek a dobogósok. A négy döntős nagyszerű teljesítményt nyújtott, de a zsűrinek, ahogyan a zsűri elnöke is mondta, meg kellett hoznia a végső döntést.
1: And now the competition's main prizes. All four finalists have given great performances, but the international jury has had to reach its final decision.
0: A díjak átadására felkérem Tinka Steinberget, a zsűri elnökét, hogy jöjjön fel a színpadra.
1: I would like to invite the chairman of the jury, Maestro Pinkas Steinberg, to present the prizes.
0: A döntő utáni értékelésen a zsűri csak második és harmadik díjat osztott ki.
1: After the final, the jury awarded only second and third prizes.
0: Az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny harmadik díját nyerte.
1: The third prize at the Solti International Conducting Competition goes to
0: Jute U.

0: Az első Solti nemzetközi karmesterverseny második díját nyerte.
1: The second prize of the Solti International Conducting Competition goes to
0: Trümádó Weinhammer.

0: Szívből gratulálunk a díjazottaknak.
1: Our warmest congratulations to all the prize winners.
0: Hölgyeim és uraim, egy rendkívüli zenei utazás végéhez érkeztünk. Az elmúlt napokban 21 fiatal karmester mutathatta meg, mire képes a karmesteri pulpituson. Az elődöntőben a Pannon filharmonikusokkal, a középdöntőben a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával, a döntőben pedig a Nemzeti Filharmonikus zenekarral dolgozhattak együtt.
1: Over the past few days, 21 young conductors have had the opportunity to demonstrate their abilities on the podium. In the first round, they worked with the Pannon Philharmonic, in the semifinals with the Hungarian Radio Symphony Orchestra, and in the final with the Hungarian National Philharmonic Orchestra.
0: Ez a verseny azonban nem csak a győztesekről szólt. Mindazok számára, akik részt vettek benne, különleges találkozásokat, tapasztalatokat, és remélhetőleg új lehetőségeket is hozott. Köszönjük a három zenekarnak és valamennyi közreműködő művésznek, hogy partnerei voltak a fiatal karmestereknek ezen az úton.
1: But this competition has not solely been about the winner. For everyone who took part, it has brought valuable encounters, experience, and we hope new professional opportunities. We thank all three orchestras and every participating musician for their work with the young conductors.
0: Nagyon szépen köszönjük a karmestereknek, és köszönjük önöknek is a díjátadást. Ismét átadjuk a színpadot a zene számára. Az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny legjobbja ismét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élére áll. Düka, a bűvészinas című műve következik.
1: And now, back to the music. The winner of the second prize of the first Solti International Conducting Competition returns to conduct the Hungarian National Philharmonic Orchestra. We continue with The Sorcerer's Apprentice by Düka. Please welcome.
0: Fogadják szeretettel Trümádó Weinhammert.

Ahogy hallottuk, tehát Trümmed Weinhammer a második díjas fog most vezényelni Paul Dukas a Bűvészinas című művét. Ez volt a döntőben a tegnapi napon, a mai napon még nem hangzott el, és ez egy rövid szimfonikus szkercó műfaja szerint 1897-ben keletkezett. Most a zenekar egy rövid hangolás után felkészül a műre, és hát a friss díjazott is gyorsan összeszedi a gondolatait, esetleg a kottáját, és már érkezik is a színpadra, hogy elvezényelje ezt a művet.

0: Hölgyeim és uraim, ezzel a produkcióval véget ért az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny díjátadó gálája.
1: Ladies and gentlemen, this performance has brought us to the end of the first Solti International Conducting Competition.
0: Szívből gratulálunk a díjazottaknak és valamennyi karmesternek, akik tehetségükkel, felkészültségükkel és zenei elképzeléseikkel emlékezetessé tették a versenyt.
1: Our congratulations to all the prize winners and each one of the 21 young conductors whose talent, preparation and musical ability made this competition truly remarkable.
0: Köszönjük a nemzetközi zsűri munkáját, a három közreműködő zenekarnak a nagyszerű együttműködést, valamint mindazoknak, akik a színpadon és a háttérben hozzájárultak a verseny megvalósításához.
1: We thank the international jury for its work, the three orchestras for their excellent collaboration, and everyone on stage and behind the scenes who has helped to make the competition possible.
0: Természetesen köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak itt a MIPA-ban, a televízió és rádió közvetítésben, valamint online a képernyők előtt.
1: And of course, thank you for joining us here at MIPA Budapest on television and radio and online.
0: Reméljük, hogy az elmúlt napokban nem csupán egy verseny tanúi lehettünk, hanem olyan karmestereket is megismerhettünk, akikkel a következő években a világ koncerttermeiben is találkozhatunk.
1: We hope that over the past few days we have not only witnessed a competition, but also discovered conductors whom we shall hear in concert halls around the world in the upcoming years to come.
0: A Solti Nemzetközi Karmesterverseny története pedig folytatódik 2029-ben. Ismét várjuk a fiatal karmestereket és a zeneszerető közönséget.
1: The Solti International Conducting Competition will return in 2029, when we look forward to welcoming young conductors and music lovers once again. Thank you for your attention. We wish you a pleasant evening.
0: Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánunk.
2: Seres Gerda és Csémi Balázs búcsúzott el a MIPA nagy termének közönségétől, és ezzel véget ért a 10 napos rendezvény a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A közvetítés munkatársai, a technikai munkatárs Monoki Miklós, a hangmérnök a MIPA-ban Dragon Tamás, a Bartók Adón Szabó Péter volt. A zenei rendező Matz Ádám, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás, a szerkesztő pedig Várgedő Anna volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, ma is és az egész hét folyamán. További szép estét, jó éjszakát kívánok! Uzsali Bencét hallották.
3: Koncert a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. Én Bolla Milán vagyok. A Karmesterverseny gála koncertje után most hallgassuk az Árod Vonós 4-es hangversenyét, melyet Londonban, a Wigmore Hallban rendeztek 2026. április 13-án. A Vonós 4-es tagjai Julien Schulman és Alexandre Wu hegedű, Tanguy Parisot mélyhegedű és Jeremy Garbar gordonka. Előadásukban hallgassuk elsőként Joseph Haydn G-dur erdődi vonós négyesét, opusz 76, numero 1.

Joseph Haydn opusz 76-os numero 1-es G-dur erdődivonós négyesét hallottuk. Az Árod kvartett tolmácsolásában következik Csajkovszkij D-dur vonós négyese, opusz 11.

0: Piotr Csajkovszky opusz 11-es D-dur vonós négyesét hallottuk. Kedves hallgatóink, az Arod vonós négyes koncertjét közvetítettük felvételről, melyet Londonban a Wigmore Hallban rendeztek idén április 13-án. A kvartett tagjai Julien Schulman és Alexander Wu hegedű, Tanguy Parisot mélyhegedű és Jérémy Garbár gordonka. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a berlini német szimfonikus zenekar játszik. Vezényel Dalia Staszewska. Közreműködik Shin Juhun tenor és a Berlini Rádió énekkara. A karigazgató Ines Kaun. A felvétel Berlinben, a Philharmoniában készült 2026. június 26-án. Először hallgassuk Lili Boulanger művét, Régi buddhista ima. Előadja Shin Juhun és a Berlini Rádió énekkara és a Berlini Német Szimfonikus Zenekar. Vezényel Dalia Staszewska.

Elhangzott Lili Boulanger régi buddhista ima. Szólót énekelt Shin Ju-hun tenor, a berlini rádió énekkarát és a berlini német szimfonikus zenekart Dalia Staszewska vezényelte. Következik Gabriel Fauré Pavagna, opusz 50. A berlini rádió énekkarát és a berlini német szimfonikus zenekart Dalia Staszewska vezényli.

Elhangzott Gabriel Fauré, Paván, Opus 50. Előadta a Berlini Rádió énekkara és a Berlini Német Szimfonikus Zenekar. Összeállításunk végén hallgassuk a zenekar előadásában Claude Debussy művét, Claire de Lune, a karmester továbbra is, Dalia Staszewska.

0: Claude Debussy művét hallottuk, Claire de Lune, Holdfény. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar játszott. Közreműködött Shin Ju-hun tenor és a Berlini Rádió énekkara karigazgató Ines Kaun, vezényelt Dalia Staszewska. A felvétel Berlinben a Philharmonia épületében készült 2026. június 26-án. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve Somos András fuvola és zongora hangversenyét, amit 2007. március 17-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában rögzítettünk. Az első, klasszikus részben közreműködik Varga Mónika fuvolán, Gábor Nagy Nóra zongorán, a koncert második felében, a jazz részben pedig a Triple Jazz Trio játszik. Így Somos András fuvolán játszott, a koncert első felében, a jazz részben pedig zongorán. Először a keringő szól, Somos András kompozíciója, Varga Mónika és Somos András fuvola játékával halljuk.

Ez volt a Keringő Somos András kompozíciói közül, a szerző és Varga Mónika is fuvolán játszott. Most az öt prelúdium és fuga következik Somos András kompozíciói közül, a szerző továbbra is fuvolán játszik, Gábor Nagy Nóra zongora művész lesz partnere.

Somos András, Öt preludium és fuga című kompozícióját hallottuk, a szerző fuvalán játszott, Gábor Nagy Nóra pedig zongorán. Ez volt a mai klasszikus és jazz szigorúan vett klasszikus fele, most a Triple Jazz Trio játszik a jazz részben. Itt Somos András a zongorista, Gájer Attila a basszusgitáros, Somos Péter pedig dobol. Továbbra is 2007. március 17-i a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncert részlete szól. Somos András témákat hallunk először, majd egy John Lennon Paul McCartney szerzeményt, utána egy Chick Corea jegyezte téma hangzik el, majd újra Somos Csaba szerzemények. Cím szerint Take More, Gyümölcstea, Cry Baby Cry, Humpty Dumpty, Mr. CC, Rio, Count és Just Now fér bele a mai összeállításba.

0: A mai klasszikus és jazzben a műsor második felében a Triple Jazz Trio játszott, Somos András a zongorista formációban, Gajer Attila a basszusgitáros és Somos Péter pedig dobolt, Take More és Gyümölcstea hangzott el elsőként Somos András szerzeményei közül, majd egy John Lennon Paul McCartney témát hallottunk, a Cry Baby Cry szólt, utána következett a Csikórea jegyezte Humpty Dumpty, majd Somos Csaba szerzemények, Mr. CC, Rio, Count és Just Now címmel. Így ért véget a mai klasszikus és jazz. 2007. március 17-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek a felvételek, Somos András fuvola és zongora hangversenyét hallhatták. A hangmérnök Farkas Dávid, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, mondta Donald Trump. Egyre több felé várható eső. Jó estét kívánok, a híreket a szerkesztőtől, Kis Józseftől hallják. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorral segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több százezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő két adag méreginekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. 8 embert, köztük 2 gyereket agyonlőtt, majd magával is végzett egy férfi a Pennsylvania állambeli Erie településen. A lövöldözés péntek délután történt egy családi háznál. 2 női holttestet az utcán, 6 további áldozatot, illetve a támadót a házban találták meg. Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. Délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Az aludni térőknek nyugodt pihenést, a tovább rádiózóknak kellemes szórakozást. Jó éjszakát kívánok!
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kubai Jenő a Fonóban című kompozícióját Szecsődi Ferenc és Kass István adta elő. Kubai mindig hangsúlyozottan magyar művészként lépett fel a világban. Sargunó legismertebb operája Faust. Ebből következik a keringő, amit a Dán Rádió koncertzenekara játszik, vezényel Borge Wagner.

Sargunó fal című operájából, ha keringőt a Dán Rádió koncertzenekara adta elő. Gunó Abbéként írta alá a nevét, akárcsak Liszt, őt is kínoszta mindig az ördög csábítása, helyenként azt mondták, hogy ő a szoknyavadász pap. Handel Julius Cézár című operájából szól egy ária.

Handel Julius Caesar című operájából Kleopátra szerepében Nuria Rial énekelt, a La Cetra barokzenekart Mozis Steger vezényelte. A Julius Caesar Egyiptomban, Londonban készült 1724-ben, egyike azon Handel operáknak, amelyeket ma nemigen játszanak. Joseph Bonnet koncertváltozatai következnek.

Joseph Bonney koncert változatait Michael Dudman játszotta. Monteverdi apja orvos volt. Claudio volt a legidősebb fiú a családban, korai fejlődésére a német alföldi zeneszerzők voltak nagy hatással. Cremona után Mantovában és Velencében dolgozott sokat. Monteverdi Magnificatja következik a notturnóban.

Monteverdi magnifikátját a svájci olasz rádió énekkora adta elő. Monteverdi jól tudott görögül, ismerte a klasszikus irodalmat, kedvelte a filozófiai fejtegetéseket, és érdeklődött például a firenzei kameráta próbálkozásai iránt is. Szymanowski második hegedű versenye következik.

sikerült Simanovszky második hegedű versenyét Edvard Cienkovszky és a lengyel rádió Katowicei zenekar adta elő. A komponista nagyon kedvelte a természetet, a hegyeket, és természetesen foglalkoztatta a lengyel folklór is. Most Elgár zenéje következik, aminek az a címe, hogy a zenecsinálók.

Elgar a Zenet csinálók című kompozícióját Jane Irvine és a Holland Rádió Filharmonikus zenekar adta elő. Harry Purcell halálától Edward Elgar feltűnéséig Anglia nem nagyon tudott zenei nagyságokat felmutatni. Most Mozart B-dur szonátáját játsz a korunk nagyszerű zongoristája Viking Úr Olafsson.

Mozart B-dur szonátáját Vikingur Olafsson játszotta, aki a világ egyik legismertebb zongoristája, rendszeresen fellép Európa és Amerika vezető zenekaraival, a felvételei mindig nagy sikerűek, szerencsére járt Budapesten és felejthetetlen hangversenyt adott már a Műpában. 2 óra van.

A berlini szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen Tabitha Berglund vezényelt. Elsőként az 1977-ben született Anna Thorvaldsdóttir, izlandi zeneszerző hölgy, a kortárs zene egyik ismert és különleges hangú alakjának zenéje szólt. Az ő műveire a lassan változó hangzásvilág, a természetes folyamatokat idéző, sűrű textúra jellemző. A Metakozmosz című zenekari darabot 2017-ben írta, a cím a kozmoszon túli térre utal, tehát egy fura, különleges univerzumra, amelyben a zenei anyag mindig lebeg.